versenye. Spontán lesz és ez mindennél többet ér. A hétvégén a hegyekbe pipább ott leszünk újra, csak engedj be, ahol írjuk a nevünket majd hashtagbe. A DJ-nek majd azt mondjuk, hogy ezt tedd be.

beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átveréséről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter. Közel 200 dolgozót küldhet el azonnali hatállyal a MediaWorks. Politikai szinten is jóvá hagyták a kárpátaljai magyarok jogait garantáló történelmi megállapodást. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakott el belősre lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakóterten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutás baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszont hallásra!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében vettek részt azok, akik a mai Fidesz kongresszuson ülnek, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján. Kijelentette a bukott Orbán kormány 2015 óta legtöbbet az illegális migrációról hazudott. Hivatalos kormányzati jegyzőkönyvekre hivatkozva elmondta, hogy a kabinet 2024. augusztusában rögzítette, hogy 2026-ra szükséges kiélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust, és ekkor döntöttek a vitnyédi migránstábor megnyitásáról is. Magyar Péter közölte, az 5 milliárd forintos költségvetésű beruházásnál titokban a migrációs paktum végrehajtását készítették elő, miközben a nyilvánosságban mindent tagadtak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a bizonyító dokumentumokat a kormány.hu per igazságtétel oldalon hozzák nyilvánosságra. Közel 200 dolgozót küldhet el azonnali hatállyal a jövő hét elején a MediaWorks, miközben a Magyar Nemzet napi lapból heti lappá alakulhat a HVG információi szerint. A drasztikus lépést a média cég 14 milliárd forintos tavalyi vesztesége, valamint a választások után megcsappant állami hirdetési bevételek indokolják. Az érintett munkatársakat és a szabadságon lévőket hétfő délelőtt 10 órára kötelező jelleggel berendelték a munkahelyükre, a leépítési hullámmal pedig a csoportos létszám építés bejelentési kötelezettségét igyekszik elkerülni a cég. A működés jelentős átalakítása és egyes lapok megszüntetése a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa után léphet életbe. Politikai szinten is jóvá hagyták a kárpátaljai magyarok jogait garantáló történelmi megállapodást Ukrajnával, így Magyarország már nem blokkolja Kijev uniós csatlakozási tárgyalásait. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a megegyezést Ukrajna hivatalosan beépítette az uniós csatlakozási folyamat kisebbségi akció tervébe, ami azt jelenti, hogy a nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok biztosítása mostantól uniós elvárássá vált, amelyet az Európai Bizottság folyamatosan ellenőriz. Mivel az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a kötelezettségek végrehajtását, Magyarország hozzájárult az első csatlakozási klaszter hétfői megnyitásához Luxemburgban. Súlyos ferdítésnek nevezte Takács Péter korábbi fideszes egészségügyi államtitkár kijelentéseit a kórházak 96%-os klímaellátottságáról, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság friss, országos műszaki felmérése szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken valójában mindössze 48%-ban megfelelő és üzembiztos a hűtés. A jelentés alapján a helyiségek 36%-ában elégtelen kapacitású a berendezés, 13%-ban javítás alatt állnak a klímák, míg 3%-ot korlátozottan tudnak használni. Drónnal telepített madáreltérítő eszközökkel teszi biztonságosabbá a nagy feszültségű hálózatát a madarak számára az Ópusztítás ZRT, a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján. Az új technológia keretében 218 darab speciális foszforeszkáló jelzést helyeztek el, a túrkeve karcag és további 50 darabot a szarvastáv vezetéken a vezetéknek való ütközések megelőzése érdekében. A társaság kiemelten kezeli a madárvédelmet. 2025-ben 283 millió forintot fordított ilyen célokra, 2026 első negyedévében pedig 191 beavatkozást hajtott végre a hálózatain. Már nem csak a diplomata útleveleket, hanem a gyanús állampolgárságokat is vizsgálják a külügyminisztériumnál feltárt rendszer szintű visszaélések miatt. Velkei György László parlamenti államtitkár bejelentette, hogy megkezdte a visszaélés gyanús diplomata okmányok visszavonásának ellenjegyzését, és a vizsgálat azokra is kiterjed, akik a választások előtt csendben leadták azokat. Az államtitkár kiemelte, az adatok feldolgozása során az állami érdekből történő honosításoknál is súlyos visszaélésekre bukkantak, amelyek során százával kaptak magyar állampolgárságot valós kötődés nélküli külföldiek, és némely esetben a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is felmerül. Október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, és egyeztetés indul a pénzügyi helyzetről Budapest és a kormány között, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Azután született a döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. A kormányfő ugyanis bejelentette, hogy a kabinet átfogó adóreformot készít elő. Magyar Péter közölte, hogy a tervek szerint október végéig elfogadhatják a vagyonadóról szóló törvényt, az ebből befolyó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeg pedig 2027-től beépül a költségvetésbe. A miniszterelnök kiemelte, hogy ebből a forrásból fedeznék 2 millió ember személyi jövedelemadó csökkentését, emellett napokon belül benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Csak nem 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján megjelent tájékoztató szerint az idei pályázatra 652 egyesület nyújtott be igényt, a jóváhagyott keretből pedig több mint 551 millió forint közvetlen támogatást kapnak a szervezetek. A nyertesek a megítélt összeget működési költségekre, szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják, de a forrásokból szertár felújításra és gépjárműpark korszerűsítésére is lehetőség nyílik. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány. A változtatások előtt azonban társadalmi egyeztetést tartanak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy az új nemzeti alaptanterbe beemelnék az állampolgári, pénzügyi és média műveltségi ismereteket, miközben leállítják a kompetencia mérést, cunamit, megszüntetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, és visszaállítják a sztrájk jogokat. A miniszter kiemelte, hogy már zajlik a Klebelsberg intézet átvilágítása és a tankerületi vezetők lecserélése, a cél pedig a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és megbecsülésük növelése. A jövőben Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az Országos Mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott a szervezethez, jelenleg segélyhívásokat fogad és oktatás szervezőként is dolgozik. Az eddigi szóvivő a posztot több mint két évtizeden át betöltő Györfi Pál a jövőben is a mentőszolgálat állományában marad, és kommunikációs területen folytatja munkáját. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta az erről szóló tervezetet. A jegybanki adatokra hivatkozó elemzések szerint a döntés 216 ezer lakáscélű és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét fogja érinteni a rögzített kamatok kivezetése után. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászoruló számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert. Napokon belül nyilvánosságra hozza a kormány azt a korábban titkosított kormányhatározatot, amely Magyar Péter miniszterelnök parlamenti bejelentése szerint bizonyítja, hogy az előző Orbán kormány milliárdos költségvetésből migránstábor tervezett Vitnyédre. A kormányfő a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló parlamenti vitában kiemelte, hogy a korábbi kabinet a vitnyédi bázissal akart megfelelni az uniós migránspaktumnak. Magyar Péter visszautasította az ellenzéki vádakat, és leszögezte, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, megvédi a határait és semmilyen bírságot nem fog fizetni. Az év végéig meghosszabbítja a diákhitel egyre vonatkozó kamatstoppot a kormány, a döntést pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy utasították a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot a forrásbevonás lehetőségeinek megvizsgálására, hogy a kamata lehető leggyorsabban csökkenhessen. Meghosszabbítja november 1-jéig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium vállalja egy enyhébb feltételrendszer kidolgozását a családok védelmében. A tájékoztatás szerint a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, azonban a párok 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalás, így számukra a hitel piaci kamatozásúvá alakul át, és az eddigi támogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Szakmai nézetkülönbségek miatt benyújtotta lemondását Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint a lemondás hátterében az úgynevezett aranykonvoj ügy áll, amely az ukrán pénzszállítók elfogásával kapcsolatos jogellenes fogvatartás miatt indult. A főügyészség és a nyomozást felügyelő legfőbb ügyészség között komoly szakmai vita alakult ki a nyomozás technikai kérdésekben, valamint a magas beosztás ugyanúsította kihallgatási sorrendjét illetően. A konfliktus feloldására Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész új szervezeti egységet jelölt ki a nyomozás felügyeletére, és írásos utasításban rögzítette, hogy az ügy minden szálát függetlenül ki kell vizsgálni. Augusztus 3-ától végleg elveszítik érvényességüket a régi típusú könyvformátumú, korábban határidő nélkül kiadott személyazonosító igazolványok egy uniós szabályozás miatt. A belügyminisztérium közleménye szerint a lejáratról az érintettek nem kapnak külön értesítést, így az okmányt birtoklóknak személyesen kell új elektronikus e-személyt igényelniük bármelyik kormányablakban. Amennyiben az érintett rendelkezik más érvényes fényképes okmánnyal, például útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, az új személyi kiváltása nem kötelező, a 70 év feletti állampolgárok számára pedig ingyenes az új igazolvány kiállítása. Közlekedés politikailag teljesen megalapozatlannak nevezte a kormány a mohácsi új Dunahíd korábban tervezett kétszer-kétsávos kialakítását, ezért a beruházás műszaki tartalmának teljes körű felülvizsgálatáról döntött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi tanulmányok szerint évtizedekre előre is indokolatlan volt a négysávos híd és gyorsforgalmi út tervezése, így megvizsgálják a híd és a csatlakozó szakaszok kétszer egysávosra szűkítésének lehetőségét. Cáfolta az egyházi, valamint a 6 és 8 osztályos iskolák megszüntetéséről szóló sajtóhíreket Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, miután egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházak tapasztalatai kulcsfontosságúak az oktatás irányítás számára, a megbeszélés ténye pedig bizonyítja, hogy a minisztérium nem hoz döntéseket szakmai egyeztetések nélkül. A felek egyetért a gyermekközpontú oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatásának fontosságában, a miniszter pedig Rubovszky Ritával, a Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadójával külön is tárgyalt a félreértések tisztázása érdekében. Áttekintő vizsgálat indul a minisztériumi fenntartású kulturális intézményekben, miután a tárca a működés átvilágítását és a hatalmi visszaélések kiszűrésére alkalmas etikai szervezet létrehozását tervezi. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, hogy a kulturális szférából folyamatosan érkeznek segélykiáltások a vezetők visszaéléseiről, amelyek mögött korábbi politikai támogatottság állt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vizsgálatokat a legégetőbb helyzetben lévő nevű intézményekkel kezdik meg, az új etikai testület felállításával pedig hatékony védelmet és biztonságos munkakörnyezetet garantálnak a magyar művészek és az intézményi állomány számára. Megkönnyebbülhetnek a lakossági napelemes pályázat nyertesei, a kormány ugyanis szeptember 30-áig meghosszabbította az érintett beruházások fizikai befejezésének határidejét. A magyar közlönyben megjelent határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június 15-i határidejét tolták ki az őszi időpontra. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség korábban jelezte, hogy a kivitelezések elhúzódása miatt sokan nehéz helyzetbe kerültek volna halasztás nélkül. A módosításnak köszönhetően a 100%-os támogatottságú napelemes rendszerek, valamint a nyílászáró cserével és energiatárolóval kombinált komplex beruházások biztonsággal befejezhetők és adminisztratívan is lezárhatók lesznek.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Búcsúzik a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatától Mohamed Tidjani, aki a mögöttünk hagyott szezonban nyújtott remek teljesítményével a klub házi gólkirálya lett. A cseh Slavia Praha együttesétől kölcsönvett támadó a tavaszi menetelés során 8 gólt szerzett a Spari színeiben, és kiváló mentalitásának köszönhetően a társak mellett a szurkolók kedvencévé is vált. A kölcsönszerződés lejárta után a nigériai csatár most visszatér anyaegyesületéhez, a nyíregyházi klubvezetés pedig hivatalos közleményben köszönte meg a játékosnak a Spartacusért tett erőfeszítéseit. Sajtóhírek szerint a holland Feyenoordtól igazolhat új kapust a DVSC labdarúgó csapata Plamen Andrejev személyében. A Nemzeti Sport értesülései szerint a debreceni klub már meg is állapodott a 21 éves bolgár hálóőrrel, aki a jövő héten csatlakozhat a piros-fehérek nyári felkészüléséhez. A nagy tehetségnek tartott Andrejev korábban a Levski Szófiában hívta fel magára a figyelmet, majd a rotterdami együttes mellett spanyol és lengyel csapatoknál is megfordult kölcsönben. Érkezése azért vált szükségessé a debrecenieknél, mert a télen szerződtetett Demjén Patrik távozik a klubtól. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a Debrecen, így a csapat a kevesebb költséggel járó Európa Liga szereplést választja. A klub beszámolója szerint az Európai Szövetség aktuális premizálási rendszere miatt egy-egy BL szezon több mint 10 millió forintos veszteséget jelentene. A vezetőség kiemelte, a nevezési határidőig semmilyen információt nem kaptak a magyar bajnokságban résztvevő csapatok központi támogatásáról, így felelőtlenség lett volna pályázni a nemzetközi elitligába. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre az északkeleti tájakon van kilátás, sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorúan fellépne az orvosbárók ellen a kormány. Három körözött férfit hoztak haza külföldről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket. Eljárások indulhatnak volt kormányzati szereplők ellen. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorú fellépést ígért az úgynevezett orvosbárókkal szemben hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Mi Hazánk képviselőinek kérdésére azt mondta, a Tisza kormány olyan erős, fenntartható állami egészségügyet szeretne, amely mindenkit egyenlően képesen látni. Ehhez újra kell szabályozni az állami és a magánellátás közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat és meg kell szüntetni a szürke zónás megoldásokat. Hegedű szerint valódi ellenőrzésekre és érdemi visszajelzési lehetőségekre van szükség a betegek, tartozók és dolgozók részéről is. A szabad szülészorvos választás ügyében szakmai és női érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetnek majd. A miniszter szerint nem a régi rendszer automatikus visszaállítása, hanem az intézményekbe vetett bizalom erősítése lehet a megoldás. Végül az állami vezetők VIP ellátásának felülvizsgálatát is ígérte. Három nemzetközi körözés alatt álló férfit szállítottak haza Magyarországra az elmúlt napokban, a magyar rendőrök külföldi hatóságokkal együttműködve. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint június 4-én az Egyesült Államokból hoztak haza egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott 2 év 6 hónap fegyház büntetés letöltése miatt köröztek. Egy nappal később Beirutból szállítottak Magyarországra egy szír férfit, aki ellen szintén embercsempészés miatt adta ki nemzetközi elfogató parancsot, és aki álnevekkel próbálta elkerülni az elfogását. Június 6-án Dubajból hozták haza Erl Lászlót is, aki befolyással, üzérkedés miatt kiszabott 3 éves szabadságvesztés elől szökött külföldre. A férfit a médiában korábban a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették, neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5,5 év szabadságvesztésre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei felderítők széleskörű kutató munka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5,5 éves szabadságvesztés letöltését. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az Integritás Hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsították meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint 3 egymással összefüggő vállalat nyerhett el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelés értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Az Integritás Hatóság vezetője arról is beszélt, hogy korábban politikai nyomás és megfélemlítés érte a vizsgálatok miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Sziasztok, Hello Anyu, sok csodás vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, fújjátok ki magatokat a reggeli torna után, és dőljetek hátra, hiszen pontban reggel 6 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy a következő 2 órában csak is egymásra is a családra figyelünk itt a Hello Anyu családi magazinban, a Sunshine FM-en természetesen, én pedig Sipos Marianna vagyok, nyissuk ki a reggelt egy hatalmas öleléssel és köszöntéssel, hiszen ma ünneplik a névnapjukat a vazulok, hát nem gondolom, hogy olyan sok vazul lenne mindenki környezetében, de hogyha van, akkor mindenféleképpen köszöntsétek fel. Isten éltesse őket sokáig, és persze mindazokat is, akik ma tartják a születésnapjukat. Ha pedig június 14-e, akkor bizony jeles naphoz is érkeztünk, hiszen ma van a véradók világnapja, és ha tehetitek, tegyetek ma, vagy valamikor a közeljövőben valami igazán hősieset, mert egyetlen apró tűszúrással életeket menthettek, és ennél szebb vasárnapi programot el sem tudok képzelni, ami pedig a mai adásunkat illeti, hát unatkozni most sem fogunk, az biztos. Beszélgetünk majd arról, hogy mik a legelső gyerekkori emlékeink, és elárulom, a tudomány szerint a többségünk nem a születésnapi tortájára emlékszik, hanem valami egészen furcsa hétköznapi apróságra, aztán belenézünk a sulisok világába is, mert az új oktatási miniszter szerint a középiskolai felvételi rendszer egyszerűen kegyetlen és teljesen feleslegesen hajtjuk túl a gyerekeket. Ha pedig nyár, akkor táborozás, hoztam nektek egy szuper szakértőt, aki elmeséli, hogy miért ne akarjuk folyton fejleszteni a gyereket a szünetben, és miért kellene végre letennünk a telefont, ha elengedjük őket otthonról. Végül pedig egy nagyon fontos komoly témát is érintünk, megnézzük, mi történik a kórházakban rekedt csecsemők ügyében, ahol végre elindult valami változás, szóval érdemes lesz velünk tartani a 8-ig tartó kakaó és kávé mellé. Tartsatok velem, indítsuk a reggelt egy kis lendületes zenével.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin, a Sunshine.

0: iPhone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium ért el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és biztos ti is emlékeztek rá, mekkora por kavarodott az iskolai mobiltiltások körül. Na most amerikai kutatók a Stanford Egyetemen elvégezték a világ eddigi legnagyobb kutatását, több mint 4600 suli bevonásával, hogy kiderítsék, tényleg jobb-e a világ az okostelefonok nélkül a suliban. A válasz pedig, hogy igen, de azért csodák nincsenek, képzeljétek el, a matek jegyek ugyan minimálisan javultak a középiskolásoknál, a felsősöknél meg kicsit romlottak, de a lényeg, hogy a tanulmányi eredményeken szinte alig látszik meg a tiltás. A gyerekek mobil nélkül sem lettek hirtelen mind zsenik, ami viszont elképesztő, az a gyerekek lelki világa. A kutatás szerint az első évben, miután elvették tőlük a kütyüket, konkrétan olyanok voltak, mintha elvonási tüneteik lennének, megszaporodtak a balhék az osztályokban, és a diákok is rosszabbul érezték magukat a bőrükben, viszont, és itt jön a lényeg, a második évre teljesen megszokták a helyzetet, megnyugodtak, és a végén már sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak lettek, mint a telefonos korszakban. Úgyhogy anyukák, apukák, ha a gyerkőc otthon lázadozik és a szabályok ellen, tartsatok ki. A tudomány szerint a végén még ők is megköszönik majd, hogy visszakapták a valódi gyerekkorukat.
0: Hello, anyu!
2: Családi

0: a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Ez továbbra is a Hello Anyu, itt a Sunshine FM-en, én Sipos Marianna vagyok, és bár vasárnap reggel van, és ilyenkor szeretünk könnyedebb témákkal indítani, de anyaként és apaként van valami, ami mellett egyszerűen nem tudunk elmenni szó nélkül. Biztosan ti is hallottátok a híreket a kórházakban felejtett otrekett csecsemőkről. Most az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt hál' Istennek beleállt a témába, és ígéretet tett a helyzet rendezésére. Képzeljétek el a döbbenetes adatokat. Április végén 325 kisgyerek lakott szó szerint a kórházakban, és közülük mindössze 69-en voltak valóban betegek, a többieket több mint 240 apró pici csecsemő, mind 3 hónapnál fiatalabb, és csak azért vannak a rideg kórtermekben, mert a rendszer egyszerűen nem talál nekik helyet. A miniszter szerint a valódi életvédelem itt kezdődik, és nem fordíthatjuk el a fejünket, a kommentelők persze azonnal felrobbantották a netet, és hát milyen igazuk van, rengetegen követelik az örökbefogadás felpörgetését, hiszen rengeteg család vár hosszú évek óta egy kisbabára, miközben a nevelőszülői hálózatot is sürgősen meg kellene erősíteni, egyrészt pénzzel, másrészt pedig megbecsüléssel, és persze ne felejtsük el azokat a családokat sem, akik nem jó kedvükben hagyják ott a babát, hanem mert akkora szegénységben élnek, hogy még tető sincs a fejük felett, nekik pedig anyaotthonok és valódi segítség kellene, nem pedig a mutogatás. Hát reméljük, most már tényleg történik valami, mert minden babának egy szerető családban és nem egy fehérre meszelt kórházi szobában van a helye. Remélem, ti is így látjátok.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyon figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakott belőse lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakóterten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutás baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új Intercity-k érkezhetnek a debreceni vonalra. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Szigorít a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásán. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új emeletes Intercity motorvonatokat ígér a kormány a debreceni és a nyíregyházi vasútvonalra is. Az országgyűlés hétfői ülésén Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznének be, főként a szolnoki, debreceni, nyíregyházi, miskolci, szegedi és pécsi vonalakra. Ezzel kapacitással tervek szerint mintegy 200 régi Intercity kocsinak felelne meg. Az államtitkár szerint a közösségi közlekedés megújításához a MÁV szolgáltató központ ZRT felszámolására is szükség van, mert a beszerzési és logisztikai rendszert alapjaiban kell újra gondolni. A forrásokból a HÉV flotta jelentős részét is lecserélnék, emellett már nyáron megújulhat a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Folytatódik a közvilágítás fejlesztés a Debrecen Józsán, ezért a következő hetekben fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől a vállalkozók útján. Az önkormányzat mintegy 750 méteres szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít. A munkák június 9-én kezdődnek a meglévő közmű vezetékek feltárásával és kuttató árkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzását várhatóan június 11-én és 12-én végzik, majd június 15 és 19-e között a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítése következik. Az új hálózatot várhatóan június 30-áig kapcsolják be. A fejlesztés bruttó 42 millió forintba kerül, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett útszakaszon. A munkavégzés idején helyi forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Szigorít a kormány a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. A pénteken hatályba lépett döntés értelmében a Fülöp-szigetekről Örményországból nem érkezhetnek új munkavállalók gyorsított eljárásban Magyarországra. A már itt dolgozók ugyanakkor továbbra is kérhetik tartózkodásuk meghosszabbítását. A Trendpolder stratégiai igazgatója szerint, ha a vállalatok nem találnak elegendő munkaerőt, alternatív megoldásokhoz folyamodhatnak, csökkenthetik a termelést, automatizálhatják a folyamatokat, vagy akár más országba helyezhetik át a gyártást. A szakember hangsúlyozta, hogy a vendégmunkásokat ugyanez a bérezés illeti meg, mint a hasonló munkakörben dolgozó magyar munkavállalókat. A kormány célja a hazai munkaerő védelme, miközben a gazdaság több ágazatában továbbra is jelentős munkaerőhiány tapasztalható. Ismét használhatják a gyalogosok az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében található gyalog átkelő helyet Debrecenben. A zebrát korábban vízvezeték csomópont építési munkák miatt zárták le, a környéken pedig ideiglenes forgalmi rend volt érvényben. A kivitelezés ideje alatt többen a kordonokon áthaladva próbáltak átkelni, annak ellenére, hogy ez tilos és balesetveszélyes volt. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom újra a megszokott rend szerint haladhat, és a közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. A térségben ugyanakkor tovább zajlik az ivóvízvezeték rekonstrukció, amely a város vízellátásában fontos, több mint 70 éves vezeték szakasz megújítását szolgálja. A beruházás több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátásához járul hozzá.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Csípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és ez továbbra is a Hello Anyu. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy mi a legelső kép, ami beugrik a gyerekkorotokból? Hát fogadok, hogy a legtöbben nem a harmadik születésnapi tortát látjátok magatok előtt, és nem is egy hatalmas nyaralást. Tudjátok, a tudósok még nevet is adtak ennek, úgy hívják, hogy gyermekkori amnézia, tehát hiába történik velünk kismillió dolog babakorunkban, a gép az agyunkban csak 2,5 és 4 éves korunk között kezdi el ténylegesen menteni a fájlokat, de ami igazán vicces, vagy éppen furcsa, hogy mi marad meg. Ne várjatok Oscar-díjas forgatókönyvet, a kutatások szerint legtöbbünknek vagy egy kisebb dráma van meg, mint amikor fél percre szem elől tévesztettük anyut a boltba, és azt hittük, hogy ott fogunk megöregedni a konzervek között, vagy valami totál hétköznapi dolog, mondjuk egy furcsa minta a nagy szőnyegén, az esőcseppek az ablaküvegen, vagy egy illat a konyhából. Nekem például egy sárga kislapát van meg, meg érdekes módon a homok íze, ne kérdezzétek, biztos finom volt, de vigyázz, anyukák és apukák, mert a memóriánk néha csalám. Ha ezerszer elmesélitek a gyerekeknek, hogyan esett bele 2 évesen a tortába, egy idő után szentül meg lesz győződve arról, hogy ő erre tényleg emlékszik, pedig csak ti ültettétek be a fülébe a sztorit, úgyhogy csak óvatosan a családi legendákkal.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek az uniós pénzek miatt. Súlyog Tamás szerint jogállamsértő lenne az elnök eltávolítása. Földi Betti vagy okozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy még az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruf Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem. Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lányom.
1: Tini sarok.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és ha még nem tettétek, főzzetek le egy jó erős kávét, mert egy olyan témát hoztam, amitől szerintem minden iskolás szülőnek azonnal felmegy a pumpája, ez pedig a középiskolai felvételi, hát biztos ti is láttátok már a gyereketeken, vagy éppen a szomszédén, mekkora gyomorgörcs ez az egész. Na most az új oktatási miniszter Lannert Judit is beleállt a dologba, és Kerekperec kijelentette, hogy a jelenlegi felvételi rendszer egyszerűen kegyetlen, és egyáltalán nem a gyerekekről szól. Gondoljatok bele, egyetlen 3 órás vizsgán múlik egy 10-12 éves gyerkőc jövője, ráadásul a miniszter szerint a 6 és 8 osztályos gimik igazából csak arra jók, hogy a tehetősebb elit elkülönítse a gyerekeit a többiekétől, és ami még durvább, nálunk tanulnak a legtöbbet a gyerekek Európában, mégis teljesen közepesek az eredmények, szóval feleslegesen kínozzuk őket a rengeteg órával. A miniszter most skandináv mintára kevesebb tantárgyat, rugalmasabb sulikat szeretne, mert hát lássuk be, melyik alsós bír 45 percet egy helybe ülni, 20 perc után már a plafonon vannak, és teljesen érthető. Szóval jöhetne végre egy kis könnyítés, mert a sulinak a fejlődésről kellene szólnia, nem pedig a túlélésről. Nem tudom nálattok, hogy bírják a gyerekek a sulit, hál' Istennek már nem olyan sok van hátra, na de most jöjjön egy kis lazítás, kapcsoljunk mondjuk zenét.
3: Ez a Hello Anyu.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Sipos Mariannával.
2: Hát hivatalosan is a nyakunkon a június, ami egyet jelent azzal, hogy a szülői WhatsApp csoportokba és a családi kupak tanácsokban berobbant a pánik, úristen, mit csináljon a gyerek a nyáron, és főleg hova tegyük, amíg mi dolgozunk. Hát a

0: Ő szerint a napi tízszeri ettéren, de senki is fiam hívás, csak felzaklatja a gyereket és teljesen hazavágja a tábori hangulatot. Bízzatok a táborvezetőkben, ha baj van, úgy is szólnak, tudjátok mit? Amíg a gyerkőc táborozik, ahelyett, hogy a telefont bújnátok, inkább használjátok ki a hirtelen jött szabadságot, menjetek el a páratokkal kettesbe moziba, aludjatok délig, vagy igyatok meg egy fröccsöt a teraszon, rátok fér. Köszönöm, hogy ma reggel is velem tartottatok a Hello Anyuban, remélem sikerült egy kis nyári ihletet adnom, legyen csodás pihentető vasárnapotok, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok, Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást.
3: Vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Tankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakott el belül se lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutás baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegvédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is. A városvezetés a turisztikai csúcs szezon előtt szeretné csökkenteni a veszélyhelyzeteket, különösen azokon a részeken, ahol sok gyalogos, gyermek vagy idős ember közlekedik. A helyi sebészként és dolgozó önkormányzati képviselő Kerekes László szerint a balesetek gyakorisága miatt elkerülhetetlenné vált a korlátozás, bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói a harmadik darts matek országos csapatversenyen. A diákok az 5.-6. korcsoportos kategóriában végeztek az első helyen. A verseny különlegessége, hogy a matematikai és logikai feladatokat a darts sport elemeivel ötvözi, így a tudás mellett gyorsaságra, ügyességre és jó csapatmunkára is szükség volt. Az idei megmérettetésen több mint 13 ezer tanuló vett részt, a döntőbe pedig 91 csapat jutott be. A debreceni csapat a derecskei regionális döntő megnyerése után szerepelhetett az ENCSI szuperdöntőben. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleken kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. A szobában szuperhős figurák, játék, autók, színezők, könyvek, kártyajátékok és foglalkoztató fal is helyet kapott, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt barátságosabb és nyugodtabb környezet vegye körül a gyerekeket. A fejlesztést a BMW Group Gyár Debrecen támogatásával valósították meg a rehabilitációs részleg tetőterében. Az osztály 15 ágyon működik, a mozgásukban korlátozott gyerekek jellemzően 3-4 hetet töltenek ott, évente pedig mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítják. Nem kerül be a Csokonai Nemzeti Színház 2026-27-es évadának műsor tervébe a Primadonnák című előadás. A döntést Vadász Dániel igazgató hozta meg, miután a darab tervezett rendezőinek, Eszenyi Enikőnek a személye jelentős vitát váltott ki a társulaton belül és a nyilvánosságban. Az igazgató közleménye szerint az elhúzódó ügy kedvezőtlenül hatott a munkahelyi légkörre, ezért a társulat számára biztonságos és nyugodt munkakörnyezet megőrzését tartotta elsődleges szempontnak. A színház társulati ülést és anonim véleménynyilvánító szavazást is tartott, de a megosztottság fennmaradt, ezért a végső döntést az igazgató vállalta magára. A színház a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a belső kommunikáció fejlesztésére, és együttműködés kezdeményezett a Biztonságos Terek Alapítvánnyal a támogató munkahelyi környezet erősítése érdekében. Az ügy várhatóan az Országos Színházi Találkozó egyik szakmai beszélgetésén is napirendre kerül.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a Finom Fogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, benne pedig már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ugye valamennyien ismerjük a mondást, hogy fűben, fában orvosság van. Ez bizony nagy igazság, hiszen a zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények nagyon sok olyan hatóanyagot tartalmaznak, amelyek esetenként akár tényleg képesek gyógyítani is bennünket. No, persze egyik zöldség, gyümölcs vagy fűszernövény sem helyettesítheti a gyógyszereket, de sokat tehetünk egészségünkért, hogyha tudatosan válogatjuk össze az alapanyagokat. Ma olyan alapanyagokkal fogunk dolgozni, amelyek egyszerre fűszernövények és egyszerre gyógynövények. Hozok majd velük recepteket, felhasználási ötleteket, úgyhogy érdemes előkészíteni a jegyzetfüzeteket. Hamarosan indulunk a konyha felé, de előtte még

a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják. Ugye ma a fűszernövényekkel, gyógynövényekkel foglalkozunk. A gyógynövények a konyhában is megállják a helyüket, hiszen a legtöbbnek jellegzetes, erős íze van, úgyhogy fűszernövényként is használjuk őket. Aztán persze vannak olyan gyógynövények is, amelyeknek teljesen semleges az íze, és nem tudunk velük például egy sült csirkét fűszerezni. Azokból inkább csak gyógyteját, tinktúrát vagy borogatást készítünk, de rengeteg olyan gyógynövény van, amit bátran hozzáadhatunk az ételeinkhez. Akadnak köztük olyanok is, amiket olyan gyakran használunk, hogy meg is feledkezünk arról, hogy ezek valójában gyógyerővel bírnak. Például a rozmaring, a zsája, a borsikafű, az oregano, a bazsalikom és a kakukkfű is ilyen. De azért hasznos tudni, hogy például amikor jó nagy adag köménymaggal készítünk egy rántott levest, annak nem csak az ízét adjuk meg, de segítünk vele az emésztőrendszerünknek, megelőzzük vele a puffadást, csökkentjük a szervezetünkben fellobbanó gyulladásokat és még az immunrendszerünket is erősítjük. Vagy amikor majorannával fűszerezzük a csirke és halételeinket, akkor azzal vízhajtót, fájdalomcsillapítót és antibakteriális hatóanyagot is beviszünk a szervezetünkbe. Egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, hogy Hajdanában, Danában miért adták hozzá az ételekhez ezeket a fűszereket, gyógynövényeket, a gyógyerejük miatt, vagy az ízmódosító hatásuk miatt. Mert ugye őseink még sokkal szorosabb kapcsolatot ápoltak a természettel, mint mi. Tisztában voltak minden egyes növény gyógyító erejével. Ugye már a Bibliában is szerepel, hogy hincs meg engem izsóppal, és fehérebb leszek, mint a hó. Ez pedig arra utal, hogy az izsópnak nagyon erős fertőtlenítő és tisztító hatása van. De jellegzetes, fűszeres illata és íze remekül ízesíti a leveseket, a sült húsokat, de akár pogácsába is belesíthetjük. Szóval, ha visszamehetnék az időben, én azt hiszem az ókorba utaznék, és megnézném, hogy miért és hogyan kezdték el elődeink a fűszereket használni. Ma már ugye ez a szoros kapcsolat a természettel eltűnt, egyszerűen tudjuk, hogy a rozmaring nagyon jó a liba vagy bárányételek ízesítéséhez, a citromfű jól illik a limonádéba, a hal vagy gombaételekhez, a kakukkfű a burgonyás, paradicsomos, halas, káposztás ételek jellegzetes fűszere, de hogy melyik mire jó, milyen nyavajánkra alkalmazhatjuk, az ma már feledésbe merült. Na hát mai gasztromagazinunkban ezt a tudást próbáljuk meg feleleveníteni. Bízom benne, hogy velem tartanak. Hamarosan hozom a recepteket, aztán kötényt fel és irány a konyha.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a Sunshine FM labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Meccsdömpinget hozott a labdarúgó világbajnokság szombati és vasárnap hajnali programja. A szurkolók egész éjszaka ott ülhettek a televízió előtt, és négy nagyszerű mérkőzést láthattak. A B csoportban Katar az utolsó pillanatokban mentett pontot a Svájc ellen. A svájciak Embolo 11-es góljával szereztek vezetést az első félidőben. A katariak azonban nem adták fel, és a hosszabbítás 5. percében Huhi találatával egyenlítettek. A közel-keleti válogatott ezzel története első világbajnoki pontját szerezte meg. A C csoportban Brazília és Marokkó nem bírt egymással. A marokkóiak az első félidő közepén egy szájbari góljával kerültek előnybe, a braziloknál pedig Vinicius Junior válaszolt nem sokkal később. A Real Madrid szélsője 50. válogatott mérkőzésén szerezte 10. gólját a nemzeti csapatban. Skócia győzelemmel tért vissza a világbajnokságra. A Haiti elleni találkozó egyetlen gólját megint szerezte az első félidőben, amivel a skótok 3 ponttal kezdték a tornát. A brit csapat 28 év után jutott ki egyébként ismét a világbajnokságra, a csoportkörből azonban még egyszer sem sikerült tovább lépniük. A hajnali program zárásaként Ausztrália magabiztos győzelmet aratott Törökország felett, 2-0-ra nyertek az ausztrálok, a vezetést Iran Kunda szerezte meg, majd a második félidőben Metcalf biztosította be az ausztrálok sikerét. Az ausztrál válogatott így tehát, hogy győzelemmel kezdte a világbajnokságot. Ma és holnap hajnalban újabb 5 mérkőzést játszanak majd a világbajnokságon, ezek részleteivel természetesen jövünk majd később.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne folytatódik a Zamata következő órában is. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, utána pedig még olyan fűszernövényekkel ismerkedünk, amik gyógynövények is egyben, és amiket nagyon gyakran használunk a konyhában. Bízom benne, hogy a folytatásban is velünk tartanak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulásokkal, nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlellére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyjegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. A Zoo Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízi disznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az integritás hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsíthatták meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint 3 egymással összefüggő vállalat nyerhette el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelések értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják. Ugye ma gyógynövényekkel fűszerezzük az ételeinket. Az egyik jellegzetesen nyári gyógynövény, amit mára választottam, az a menta, ami nélkül elképzelhetetlen egy jó limonádé. Hazánkban több száz holdon termesztik ezt a jellemző illatú fűszernövényt. Elsősorban tea és limonádé ízesítésére használtuk néhány évvel ezelőttig, aztán egyszer csak elkezdtük felfedezni a mentát a konyhában is. Mindenféle ételek, sültek, saláták mellé próbálkoztunk vele, és bejött. Rendkívül egészséges a fogyasztás, amivel emésztési zavaroknál, felfúvódásnál, epegyulladásoknál, görcsös panaszoknál nagyon jó szolgálatot tesz, de használja a likőripar és a kozmetikai ipar is. Egyébként egy igen népes családtagja, az árva csalánfélék közé tartozik, amelynek több mint 3500 faja van, úgyhogy rokona például a citromfűnek, a zsájának, a csalánnak. Hazánkban a fodormenta és a borsmenta a leginkább elterjedt. A kertekben is gyakran találkozunk vele, viszont hogyha kertben szeretnék ültetni, akkor járnak jól, hogyha egy olyan faládába ültetik, aminek esetleg nincsen alja, mert hajlamos nagyon-nagyon elterjedni. Ez a faláda meg tudja akadályozni, hogy kitúrjon más növényeket a kertünkből. Aztán, hogyha megnőtt a mentabokrunk, csak tépkedni kell, és lehet készíteni belőle és vele mindenféle finomságot. Például, hogyha zöldborsó főzeléket készítünk, akkor érdemes egy pár mentalevelet beledobni, mert egyrészt attól a zöldborsó megőrzi harsányzöld színét, másrészt az ízélményen is javít egy kicsit. Nem lesz mentolos a végeredmény, ne ijedjenek meg. Egy picit frissebb, zamatosabb lesz tőle az összhatás. Nyugodtan dobhatunk mentalevelet a zöldborsó leveshez és a gyümölcslevesekhez is. És hát sajtok mellé is kiváló, úgyhogy én hoztam most önöknek egy fetás, padlizsános, rétes batyú különlegességet, amihez a muffin sütőformára lesz szükségünk. Na de szükség van egy nagy padlizsára hozzá, kell 12 dekányi fetasajt, amit majd összemorzsolunk, kell egy kevés koriander, bár ezt akár ki is hagyhatják belőle, mert sokan nem szeretik az ízét, viszont a 2 evőkanálnyi frissen aprított mentalevelet nehogy kihagyják ebből a finomságból. Arra mindenképpen szükségünk van. Ezen felül kell még 5 darab rétes lap, olívaolaj, só és bors. Félbevágjuk a padlizsánokat, a felületüket megkenjük olajjal, megsózzuk, megborsozzuk jó bőven, jó bátran, és a vágott felükkel lefelé rátesszük egy tepsire, lehetőség szerint azt a tepsit béleljük ki sütőpapírral, és toljuk be a sütőbe 20 percre. Aztán kivesszük a padlizsánt, megvárjuk, amíg egy kicsit kihűl, a húsát kikaparjuk, majd összekeverjük az összemorzsolt fetasajttal, megfűszerezzük bőven a mentával és a korianderrel, és jó alaposan összekeverjük az egészet. Aztán előveszünk egy muffin sütőformát, a rétes lapokat egyenként megkenjük olajjal, és egymásra helyezzük őket, és a muffin forma nagyságától függően 6-9 egyenlő négyzetre vágjuk őket, majd belenyomkodjuk őket a formába. Megtöltjük a kosárkákat a padlizsánkrémmel, majd a tészta széleit a sarkoknál fogva összenyomjuk, csak óvatosan, olyan helyes kis batyucskák legyenek belőle. A tetejüket még meg lehet kenni egy kevés olajjal, és már tolhatjuk is be a sütőbe. 25 perc alatt megsül, melegen tálalható. Előételnek is tökéletes, de vacsorára is jó. Egészségükre!

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kosz egy baráti beszélgetésben vagy közösségi helyzetben váratlanul megnyílhat, és kimondhat valamit, ami mélyen személyes a számára. Ez a bátor őszinteség pedig erősíti a kapcsolatát. A bikának most különösen jól esne egy nyugodt otthoni rituálé, például egy hosszú fürdő, meditáció vagy naplóírás. Estére ne is tervezzen más programot. Az ikrek fektessen nagyobb hangsúlyt az önkifejezésre. Ez nem csak a kommunikációra, de például az öltözködésre is igaz. Most bátrabban vállalhat egy új külsőt. A rák nézze át a háztartási kiadásokat, vagy őszintén beszéljen a partnerével egy közös anyagi ügyről. A gyakorlati döntések és a tiszta kommunikáció mélyíthetik a bizalmat, és a családi kasszának is jót tesz, ha világossá válik, ki mire költ. Ha az oroszlán váratlan meghívást kap, annak mindenképpen tegyen eleget, ha pedig a munkahelyén bízzák meg vezető szereppel, arra is bátran mondjon igent. A szűznek most érdemes átgondolnia, hogy hogyan indít egy napot, mi az a reggeli rituálé, ami a legtöbb lendületet adja, ha erre több időt szán, hatékonyabb lehet egész nap. A mérleg fejében egy rövid kiruccanás, vagy workshop, vagy váratlan beszélgetés teljesen új gondolatot indíthat el. Az új élmények munkájába is több kreativitást hoznak. A Skorpió háta mögött nagy rohanás van most, gyógyító lehet, hogyha lelassít egy kicsit, vagy ha egyszerűen csak telefon nélkül megy el sétálni, vagy ebédszünetre. A lágyabb ritmus segíthet visszatalálni a belső középpontjához. A nyilas rajong a váratlan ötletekért, most egy spontán program új szenvedélyt, örömöt vagy könnyedséget vihet egy ön számára igen fontos kapcsolatba. A baknak igen nagy a biztonság iránti vágya, azonban ha ez túl erőssé válik, ön is merev lesz, vagy félelemből halogathat hasznos döntést, legyen kicsit kockázatvállalóbb. A vízöntő most rátalálhat egy új alkotó tevékenységre vagy szabadidős elfoglaltságra, amelyben szinte elveszíti az időérzékét. Ez a kíváncsiság pedig emlékezteti arra, hogy az élet nem csak feladatokból áll. Ha a halak mer hallgatni az intuícióira, az nem csak anyagilag, hanem önbizalom szempontjából is megerősítő lehet. Ha azonban túl ködös marad a terve, könnyen összekeverheti a vágyat a valóban működő lehetőséggel.
0: Sunshine FM Asztrológia.

ilyenekkel fűszerezzük az ételeinket. A következő fűszerünk a kapor lesz, ami erőt ad, ellazít, elűzi a boszorkányokat, elmulasztja a csuklást, védi a szívünket, és már a Bibliában is szerepel. Több mint 5000 éve használjuk, nem csak a konyhában, de a gyógyításban is, sőt, hajdan elsősorban gyógyászati célból termesztették, hiszen gyakorlatilag minden porcikánkra jó hatással van. Vízhajtó, értágító hatása révén védi a szívünket, de képes a szívritmuszavart is kezelni. Az emésztést is serkenti, használatával ugye megelőzhető a puffadás, de kutatások azt igazolták róla, hogy a kaporból készült teja még a kandida gombák elszaporodását is képes gátolni. Hippokrátész többek között szájszag ellen alkalmazta, Nagy Károly pedig az udvari összejöveteleken, banketteken mindig készítetett ki a vendégeinek, hogy ezzel mulasszák el a csuklásukat, hogyha túl sokat ettek. De a kapor nem csak belsőleg, külsőleg is alkalmazható. A főzetéből készített borogatással orvosolhatjuk a szemgyulladást, de hogyha a fürdővízünkbe tesszük, akkor is segít elmulasztani a különböző gyulladásokat. Persze azt ismét muszáj elmondani, hogy a gyógynövények csak kiegészítenek egy-egy terápiát, gyógyszerek nem helyettesíthetők velük. Ugye a kaprot a konyhában mire is használjuk? Hát a leggyakrabban tökfőzeléket fűszerezünk vele, és hát természetesen nem hagyhatjuk ki akkor sem, amikor kovászos uborkát készítünk, de feldobhatunk vele halételeket, jól illik a cukkinihez, tehetjük zöldbab főzelékhez is, és én nagyon szeretem a túrót fűszerezni vele, amikor túrós tésztát készítek, olyankor legalább nem jön a kísértés, hogy cukrot szórjak az étel tetejére, de készíthető a kaporral leves is. Na hát mi most egy ilyen hűsítő levest varázsolunk az asztalunkra? A kaporleveshez 3 csokor friss kaporra van szükségünk. Kell 5 deka vaj, 7-8 deci húsleves alaplé, 20-25 deka tejföl, 2 evőkanálnyi finomliszt vagy rizsliszt, 1 cseppnyi almaecet és természetesen só, mert só mindenbe kell. Alaposan megmossuk a kaprot, majd felaprítjuk, aztán egy lábasban megolvasztjuk a vajat, ehelyett nyugodtan lehet egyébként olajat is használni, majd a kaprot egy picit megfutatjuk a zsíradékon, felöntjük a húslevessel, és elkezdjük főzni. Közben egy tálban előkészítjük a habarást. A tejfölt és a lisztet összekeverjük. Amikor a levesünk forr, akkor egy merőkanálnyi forró levest adunk a habarásunkhoz, csomómentesre keverjük, és a lábasba öntjük. Menet közben nyugodtan lehet sózni, hogyha igényel még a húsleves alaplé sósságán felül egy kevés ízesítést a leves, és egy lehelletnyi almaecettel még savanyíthatunk rajta. Tálaláskor kínálhatunk hozzá pirított zsemlekockát, de készíthetünk akár mini levesbe való túrógombócokat is. Ehhez túrót, búzadarát, cukrot, vaníliás cukrot, tojást, egy kevés citromhéjat és felaprított mentát kell összedolgoznunk, majd egy fél óra pihentetés után a gombócokat enyhén sós vízben. Kifőzzük, és már kész is a levesbetét. Ugyanezt a túrógombócot egyébként akár gyümölcslevesekhez is kínálhatjuk. Fogyasszák egészséggel! I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új Intercity-k érkezhetnek a debreceni vonalra. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Szigorít a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásán. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új emeletes Intercity motorvonatokat ígér a kormány a debreceni és a nyíregyházi vasútvonalra is. Az országgyűlés hétfői ülésén Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznének be, főként a szolnoki, debreceni, nyíregyházi, miskolci, szegedi és pécsi vonalakra. Ezek kapacitása a tervek szerint mintegy 200 régi Intercity kocsinak felelne meg. Az államtitkár szerint a közösségi közlekedés megújításához a MÁV szolgáltató központ ZRT felszámolására is szükség van, mert a beszerzési és logisztikai rendszert alapjaiban kell újra gondolni. A forrásokból a HÉV flotta jelentős részét is lecserélnék, emellett már nyáron megújulhat a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Folytatódik a közvilágítás fejlesztés a Debrecen Józsán, ezért a következő hetekben fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől a vállalkozók útján. Az önkormányzat mintegy 750 méteres szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít. A munkák június 9-én kezdődnek a meglévő közmű vezetékek feltárásával és kuttató árkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzását várhatóan június 11-én és 12-én végzik, majd június 15 és 19-e között a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítése következik. Az új hálózatot várhatóan június 30-áig kapcsolják be. A fejlesztés bruttó 42 millió forintba kerül, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett útszakaszon. A munkavégzés idején helyi forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Szigorít a kormány a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. A pénteken hatályba lépett döntés értelmében a Fülöp-szigetekről Örményországból nem érkezhetnek új munkavállalók gyorsított eljárásban Magyarországra. A már itt dolgozók ugyanakkor továbbra is kérhetik tartózkodásuk meghosszabbítását. A Drágpolder stratégiai igazgatója szerint, ha a vállalatok nem találnak elegendő munkaerőt, alternatív megoldásokhoz folyamodhatnak, csökkenthetik a termelést, automatizálhatják a folyamatokat, vagy akár más országba helyezhetik át a gyártást. A szakember hangsúlyozta, hogy a vendégmunkásokat ugyanez a bérezés illeti meg, mint a hasonló munkakörben dolgozó magyar munkavállalókat. A kormány célja a hazai munkaerő védelme, miközben a gazdaság több ágazatában továbbra is jelentős munkaerőhiány tapasztalható. Ismét használhatják a gyalogosok az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében található gyalog átkelő helyet Debrecenben. A zebrát korábban vízvezeték csomópont építési munkák miatt zárták le, a környéken pedig ideiglenes forgalmi rend volt érvényben. A kivitelezés ideje alatt többen a kordonokon áthaladva próbáltak átkelni, annak ellenére, hogy ez tilos és balesetveszélyes volt. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom újra a megszokott rend szerint haladhat, és a közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. A térségben ugyanakkor tovább zajlik az ivóvíz vezeték rekonstrukció, amely a város vízellátásában fontos, több mint 70 éves vezeték szakasz megújítását szolgálja. A beruházás több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátásához járul hozzá.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban hidegfront hozott, helyenként zápor, zivatart a folytatásban is így lesz, ráadásul a nyugat-észak-nyugati szél feltámad, erős lökések kísérhetik. A maximumok 27 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és már is folytatódik a Zamat. Én Kiskata vagyok. Ugye ma olyan gyógynövényekkel ismerkedünk meg, amelyeket a konyhában is gyakran használunk, úgyhogy ezek egyszerre gyógy és egyszerre fűszer növények. A következő választottam a zsája lesz, amit én a magam részéről nagyon-nagyon szeretek. Az orvosi zsája az egyik a legősibb gyógynövény, amelyet a mai napig nagybecsben tartunk. Az ókoriak leginkább húsok tartósítására használták. Egyébként latin neve is gyógyító hatására utal, salvia a latin neve, ami azt jelenti, hogy gyógyítani. Gyulladás és izzadás csökkentő, összehúzó és antibakteriális hatású, torokgyulladás, rekedtség, fogfájás esetén bátran bevethető, remek vérzéscsillapító hatású, használható a szájüregben keletkező sebek kezelésére, kiválóan alkalmas gyógyfürdők készítésére és gyomorpanaszok enyhítésére is. A konyhában pedig leginkább a mediterrán konyha fűszereként ismerhetjük, különösen az olasz konyhában van kiemelt szerepe, paradicsomos és húsételek ízesítéséhez használják, de különböző mártásokat is ízesítenek vele, a szárnyasokhoz, a sertéshúshoz, de a marhához is nagyon jól illik, sőt, bárányhoz is adhatjuk. Akár frissen szedve, akár szárított, őrölt formában is használható, viszont meglehetősen intenzív az íze, úgyhogy óvatosan bánjunk vele. Arra gondoltam, hogy most készíthetnénk a zsájával egy jó kis köretet. Vajban sült gombát fogunk vele ízesíteni. Ehhez a körethez én a legjobban az apró szemű csiperkéket szeretem, amiket úgy készítünk elő, hogy egyszerűen csak egy picit levágjuk a szárukat. Majd előveszünk egy serpenyőt, abba 4-5 evőkanálnyi vajat teszünk, azt felhevítjük, és rádobjuk az egész gomba fejeket. Nagy lángon elkezdjük pirítani. Amikor a gomba kezdi elengedni a levét, akkor lejjebb vesztjük a lángot, megpucolunk 4 gerezt fokhagymát, és abból 2-t összezúzva azonnal hozzá is adjuk a gombához, majd teszünk hozzá egy evőkarányi citromlevet. Lefedjük és főzzük 7 percig, aztán levesszük a fedőt, ismét föltekerjük a lángot, és addig sütjük gyakran kevergetve a gombát, amíg el nem fő az összes leve. Ekkor adjuk hozzá a maradék 2 gerezt fokhagymát, még egy evőkarányi citromlevet, és szintén egy nagy evőkanálnyi felaprított zsáját. Jó alaposan összekeverjük, és még mielőtt leégne a gombánk, gyorsan kapjuk is le a tűzről, és már lehet is tálalni ezt a fenséges köretet. Én nagyon szeretem sült karajjal, de igazából a rántott tök mellé is tökéletes. Hogyha pedig kihűlt, kóstolják meg pirítóssal is. Úgyis nagyon finom. Jó étvágyat!

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az országos színházi találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szemszájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a nyíregyházi Rózsakerti színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese műzikelje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós, süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programot!

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják, benne pedig gyógynövényekkel fűszerezünk, vagy fűszernövényekkel gyógyítunk. Hát igazából mindkét kijelentés megállja a helyét. A következő fantasztikus fűszernövényünk szintén a mediterrán hangulat hírnöke lesz, a varázslatos illatú rozmaring, amit szintén használtak már az ókorban is gyógyászati célból. A földközi tenger térségében és Portugáliában őshonos rozmaring használata nem meglepő módon az ókori egyiptomiakig nyúlik vissza. Az egyiptomiak az ételeik ízesítése mellett a fáraó múmiája mellé bekészített túlvilági túlélő készlethez is tettek pár ág rozmaringot, de a görögök, rómaiak is előszeretettel használták.

egy rozmaring száraz emlékezetre, kérlek rózsám, hogy jussak eszedbe. Lám, már Shakespeare is tudta, hogy a rozmaring jó a memóriánkra. Emellett nyugtató hatása van, de vízhajtó, gyomor és emésztést könnyítő, görcsoldó és fertőtlenítő hatással is bír, kezeli a fáradtságot és a fejfájást, javítja a vérkeringést, segít megelőzni a korai hajhullást, valamint helyreállítani a fejbőr egyensúlyát, erősíti a hajunkat, főleg, hogyha külsőleg is alkalmazzuk, és erősíti az immunrendszert. Húsok, zöldséges ételek egyaránt fűszerezhetők vele, de tehetünk rozmaringot a kenyértésztába, tojásos ételekbe, készíthetünk vele fűszervajat, és hát ha már itt van a grill szezon, akkor érdemes kipróbálni, hogy a parázsra néhány ág rozmaring ágat dobunk, és a füstjében grillezzük meg a húsokat. Nagyon különleges extra aromát kölcsönöz a húsoknak. Mivel egy igen jellegzetes közkedvelt fűszernövényről van szó, ezért arra gondoltam, hogy valami olyan receptet keressek önöknek vele, ami különleges, és ahol főszerepbe kerül a rozmaring, úgyhogy egy rozmaringos fokhagymás mártást fogunk kocsvasztani, ami akár a grillezett húsokhoz is tökéletes. Ehhez kell nekünk két ág friss rozmaring apróra vágva, három gerezd fokhagyma összezúzva, két deci főzőtejszín, egy evőkanál vaj és egy evőkanál finom liszt, fél tejáskanál só és negyed tejáskanál őrölt fehérbors, valamint egy tejáskanálnyi citromlé. Megolvasztjuk a vajat, beledobjuk az aprított fokhagymát, tehát most nem zúzzuk össze teljesen a fokhagymát, csak kisebb darabokra vágjuk, és beledobjuk az összevágott rozmaring leveleket is. Fél percig pirítjuk, érezni fogjuk, hogy elengedi az illatát. Mind a fokhagyma, mind a rozmaring, ekkor megszórjuk a liszttel, jó alaposan összekeverjük, és egy fűszeres világos rántást készítünk vele, majd lehúzzuk a tűzről, és folyamatos kevergetés mellett vékony sugárban hozzáadjuk a főző tejszínt is, majd visszatesszük a tűzre, sóval, borssal ízesítjük, belecsepegtetjük a citromlevet, és addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. És már kész is. Mehet is a sült húsok mellé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, de ugyanakkor jó nálunk lesz az esernyő. A hajnali órákra 6-15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: beruházás a 100-as vasútvonal mintegy 47 kilométeres kétvágányú villamosított szakaszát érinti. A nyertes kivitelező feladata lesz a biztosító berendezések, a távközlési rendszer és az európai vonat befolyásoló rendszer megtervezése és kiépítése. A projekt becsült értéke nettó 60,5 milliárd forint, a munkára 48 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés részeként 5 állomáson elektronikus biztosító berendezéseket építenek ki, korszerűsítik a vasúti átjárókat és emelt sebességű térkőbiztosító rendszert is létesítenek. A beruházás célja, hogy a Debrecen-Nyíregyháza szakaszon gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a vasúti közlekedés. Nyíregyházán rendezték meg a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlését. A rangos eseménynek a Városi Stadion adott otthont, a Szabolcsi megyeszékhely pedig immár harmadik alkalommal fogadhatta a résztvevőket. Az ország több pontjáról érkeztek sportvezetők, olimpikonok és érdeklődők. Jelen volt többek között Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, Váradi János olimpiai bronzérmes ökölvívó, valamint Kovács Richárd, aki a párizsi olimpián 5. helyezést ért el. A program kapcsolódott a Bütyök 100 emléképhez is, amely a Kovács József a legendás nyíregyházi futó előtt tiszteleg. A résztvevők előadásokat hallhattak Nyíregyháza sportéletéről, valamint megismerkedhettek a Nyíregyházi Egyetem, a Sportcentrum és a Spartacus munkájával is. Június 20-tól több Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei autóbusz járat menetrendje is módosul. A változások elsősorban a Nyíregyháza Tiszavasvári Tiszalök Nyírtelek és Rakamas térségében közlekedő járatokat érintik. Egyes autóbuszok indulási ideje csak néhány perccel változik, ugyanakkor több járat a tanítási szünet idején eltérő rendszerint közlekedik majd. Lesznek olyan buszok, amelyek a nyári szünetben nem indulnak, más járatok közlekedését viszont kiterjesztik a nyári időszakra is. A módosítások célja, hogy a menetrend jobban igazodjon az iskolai szünethez, a közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék a friss menetrendi adatokat, mert a megszokott indulási idők több településen is változhatnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, de ugyanakkor jó, ha nálunk lesz az esernyő. A hajnali órákra 6-15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják, és lassan a műsor végére érünk, pedig még rengeteg olyan gyógynövény van, amiről nem beszéltünk, és amit ugye a konyhában is tudunk használni. Gyorsan megyünk is tovább, és készítünk egy jó kis desszertet, és ha már desszert, akkor mindenképpen valamilyen édes fűszert fogunk választani. Ez az édes fűszer pedig a fahéj lesz, amit természetesen nem csak karácsonykor érdemes használni, és valójában nem is csak édességek készítésekor. Én például nagyon szeretem a húslevesek fűszerezésénél alkalmazni. Ez egy erős aromájú, édes kis keserny és nagyon karakteres fűszer, amellett, hogy melegségérzetet ad a testnek, méregtelenít, felfrissít, fájdalom és gyulladás csökkentő hatással bír, előzi a szúnyogokat, távol tartja a hangyákat, úgyhogy nyáron a kerti partikhoz nyugodtan készítsünk fahírudacskákból dekorációt, akár gyertyatartót, de az őrölt fahíjat akár szét is szórhatjuk a kertben, egyébként is nagyon jót tesz a növényeknek. Fertőtlenítő hatása mellett szaksemlegesítőként is alkalmazhatjuk. Rengeteg antioxidáns tartalmaz, csökkenti a gyulladásokat, védi a szívünk egészségét, segít a fertőzések és vírusok leküzdésében, védi az agyi funkciókat, így lassítja a szellemi leépülést. És nagyon hasznos tulajdonsága, hogy javítja az inzulin érzékenységet és csökkenti a vércukorszintet, úgyhogy inzulin rezisztenciával vagy cukorbetegséggel élőknek ez a másik nagyon hasznos fűszernövénye. Ráadásul van egy olyan tulajdonsága, hogyha az édességekhez adjuk a fahéjat, akkor kevesebb cukrot kell alkalmaznunk, mert édes ízhatást kelt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha készítenénk egy jó kis desszertet cukor nélkül, fahéjjal. Nagyon nagy rajongója lettem az elmúlt években a chia magnak, chia pudingnak, úgyhogy most egy áfonyás fahéjas chia pudingot fogunk együtt elkészíteni. Borzasztó könnyű ez a desszert, és hát ugye itt a fahéj mellett még a chiának és az áfonyának is nagyon jó hatása lesz a szervezetünkre. Szükségünk van 3 deci tejre, ez ha lehet valamilyen növényi tej legyen. Ne kérdezzék miért, mert nem tudom megmagyarázni, de a chia puding sokkal jobb lesz, hogyha növényi tejjel készül, és nem tehén tejjel. Rengeteget kísérleteztem vele, és a növényi tej mindig jobban bejön. Persze lehet nyugodtan akár vegyesen is használni, tehát 2 deci növényi tej és 1 deci tehén tej, így is jó lesz a végeredmény. A 3 deci tejhez 3 evőkanálnyi chia magot fogunk hozzáadni, összekeverjük, megmosunk egy adag áfonyát, beleszórjuk a bogyókat a chia pudingba, átkeverjük, fűszerezzük fahéjjal, én egy kávéskanálnyi mennyiséget szoktam beleszórni. Aztán várunk. A legtöbb recept egyébként azt írja, hogy 1-2 órát kell állni hagyni a magokat, hogy kellőképpen megduzzadjanak. Az én tapasztalatom az, hogy akkor lesz igazán jó a végeredmény, hogyha sokkal többet áll. Úgyhogy én általában 5-6-8 órát szoktam állni hagyni a chia pudingot fogyasztás előtt. No és ez egy olyan desszert, amihez nem használtunk cukrot. Higgyék el, a fahéj és az áfonya miatt elég édes lesz a végeredmény, de hogyha úgy érzik, akkor nyugodtan adhatnak hozzá akár cukrot, nátszukrot, juharszirupot, vagy akár mézet, ízlésük diktál. Én a magam részéről ezt a finomságot nem szoktam extrán édesíteni, de önökön múlik. Jó étvágyat kívánok ehhez is.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakotelten belül se lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutásos baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszont hallásra.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és végére értünk a mai Zamatnak. Nagyon izgalmas a téma, hogy azok a fűszerek, amiket nap mint nap használunk, hogyan is gyógyítanak bennünket, szinte észrevétlenül, amikor belekerülnek az ételeinkbe. Folytatjuk a témát, hiszen nagyon messze még a vége. Ugye az olyan alapfűszerekről és gyógynövényekről, mint például a kakukkfű, a citronfű, a bazsalikon vagy a majoranna, nem is beszéltünk, de ígérem, jövő héten fogunk, úgyhogy tartsanak velem akkor is, és addig is próbálgassák a fűszereket, ne legyenek lusták, ne fűszerkeverékeket használjanak, hanem próbálják ki egyik-másik fűszert hozzáadni az ételükhöz, és legyenek merészek, játszanak az ízekkel. Egy új univerzumot fedezhetünk föl, hogyha elszakadunk a klasszikus ételízesítőktől, meg a sótól, és hát a fűszerek és gyógynövények varázslatos világában nagyon jó eltévedni. No, jövő héten innen folytatjuk, én Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!

0: Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás

0: füstüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csapterepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom IT dolgozói. Augusztusban ismét hajdúböszörményre figyelhet az agrárvilág. Külső szolgáltató berendezések meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakotelten belül se lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutásos baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszont hallásra.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. Dolgozója magasabb béremelésért. A szerdai akciót az infokommunikációs szakszervezet szervezte Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden. Összesen csak nem 80 munkavállaló vett részt rajta még a munka kezdés előtt. A szakszervezet szerint a német tulajdonos által ajánlott béremelés elmarad attól a 6-7%-os mértéktől, amelyet a dolgozók kérnek. Az érintett munkavállalók száma mintegy 2300. A demonstrációról a munkáltató tudott, az akciókat pedig a rendőrségen is bejelentették. A szakszervezet jelezte, ha a tulajdonos nem változtat ajánlatán, előbb 2 órás figyelmeztető sztrájk, majd akár egész napos munkabeszüntetés is következhet. Augusztus 7 és 9 között rendezik meg Hajdúböszörményben a hajdúsági expót, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Versenyt és a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságot. A szervezők szerint a rendezvény 26 éves hagyományt ápol és célja, hogy a hajdúság mezőgazdasági történelmi és gazdasági értékeit is bemutassa. Magyarország egyetlen traktorhúzó verseny pályáján hazai és nemzetközi futamokat is tartanak, az idei versenyre mintegy 19 külföldi indulót várnak. A program része lesz a Traktor Karnevál mezőgazdasági gépkiállítás, családi programok és véradás is. A szakmai napon kelet-magyarországi agrárfórumot rendeznek, ahol a tejágazat, a sertés és baromfi tenyésztés, valamint a növénytermesztés aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Külső szolgáltató berendezésének meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Az MTV-a közlése szerint a pályára esett 2D cable cam rendszer nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében volt, azt a Reap Hungary Kft. Biztosította. A szolgáltató tájékoztatása alapján a kamera mozgató rendszer egyik motorja az első fél időben kigyulladt, a tűz pedig megrongálta a tartó szerkezetet és a biztonsági kötélzetet. Emiatt a teljes rendszer a kamerával együtt lezuhant az oldalvonal közelébe. A berendezés mintegy 20 méteres magasságból esett le, alig 1 méterre az operatőrtől. Személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása folyamatban van. Játékos feladatokkal és látványos bemutatókkal hívták fel a középiskolások figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire Debrecenben. A szenvedélyes juniális program sorozat részeként prevenciós vetélkedőt rendeznek, ahol a fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várják. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei speciális szemüveggel mutatták be, hogyan torzul az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A programon önsegítő csoportok is részt vettek, a vetélkedőn pedig 11 csapat indult Debrecenből és a vármegye más településeiről. Június 15 és július 20-a között több ütemben végez pályafelújítást a DKV Debrecenben, ezért jelentős változásokra kell készülni a villamos közlekedésben. A társaság a Kossuth téren és a Péterfia utcán összesen 228 vágány folyó méteren cseréli a síneket, emellett a Bentéren és a Simonyi úton vágány szabályozási munkákat is végeznek. Az első ütemben főként este és éjszaka dolgoznak, ekkor napközben még zavartalanul járnak a villamosok. Június 22 és július 7-e között viszont az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok járnak. Július 8 és 12-e között az 1-es villamos teljes vonalán szünetel a forgalom. Az autósoknak sebességkorlátozásokra és útszűkületekre is számítaniuk kell. Megkezdte a tömeggyártást a debreceni katód anyaggyárában a dél-koreai EcoPro csoport. Az EcoPro BM Hungary ZRT május 18-án indított el a termelést, a napokban pedig az első késztermék szállítmány is elhagyta az üzemet. A vállalat első európai gyártó bázisa fontos szerepet tölthet be az elektromos járműipar ellátási láncában. A 44 hektáros debreceni komplexumban három technológiai egység működik. Az EcoPro BM katód anyagokat gyárt, az EcoPro Innovation Lithium dolgoz fel, és az EcoPro EP pedig ipari oxigént és nitrogént állít elő. Az éves kapacitás jelenleg 54 ezer tonna, ami a cég szerint mintegy 600 ezer elektromos jármű akkumulátorához elegendő. Az EcoPro hangsúlyozza, hogy zárt rendszereket, korszerű szűrőket és víz-visszaforgatási megoldásokat alkalmaz, hosszú távon pedig helyi munkaerőre építene. Egyre több minimál invazív szívműtétet végeznek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján. Az eljárások lényege, hogy a beavatkozások kisebb néhány centiméteres metszéssel járnak, így mérsékeltebb a fájdalom, kisebb a vérveszteség és gyorsabb lehet a felépülés. A klinikán főként szívbillentyűket és mellkasi nagyereket érintő műtéteknél alkalmazzák ezeket a technikákat. Több beavatkozást már a mellkas jobb oldalán a bordák között ejtett 4-5 cm-es metszésből végeznek, speciális kamerák segítségével. Ennek előnye, hogy nincs szükség a szegcsont teljes átvágására. A betegek hamarabb visszanyerhetik fizikai aktivitásokat, és ritkábbak a sebgyógyulási problémák. A klinikai tervek szerint még idén bővülhet a kis metszésből végezhető szívműtétek köre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Súlyos vereséggel maradt le a bronzéremről a Deac, három játékos is távozik a Deac kosárlabda csapatától. Utánpótlás válogatott kapust ér vissza a Deac kézilabda csapatához, hozom a részleteket. Nem sikerült megszerezni a bronzérmet a Deac férfi futball csapatának az NB1-ben. A debreceniek a harmadik helyért zajló párharc mindent eldöntő ötödik mérkőzésen Veszprémben léptek pályára, miután a párharc négy találkozó után 2-2-re állt. Az első félidő végén még csak egy gólos hazai előny volt a szünet, után azonban a Veszprém fölénybe került, és végül 7-1-re nyert. A Deac egyetlen gólját Tóth Attila szerezte. A veszprémi sikerrel a bronzérem a hazaiakhoz került, míg a debreceni együttes a negyedik helyen zárt a 2025-26-os bajnoki idényt. Három kosárlabdázó is elhagyja a Deac férfi csapatát a 2025-26-os idény lezárása után. Pongó Máté a következő szezontól máshol folytatja pályafutását. 2024-ben érkezett Debrecenbe Szolnokról, és két idény alatt 60 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Harcosságával és önzetlen játékával hamar a szurkoló kedvence lett, 264 gólpasszal pedig már a Deac örök ranglistájának második helyén áll ebben a mutatóban. Erdei Benedek visszatér a Deac férfi kézilabda csapatához. A 20 éves debreceni születésű kapus a Debreceni Sportcentrumnál kezdte pályafutását, majd 2019 és 2022 között már szerepelt az egyetemi klubban, az elmúlt éveket pedig Balatonfüreden töltötte. A Deacnál kapus poszton változások lesznek, miután Herman Ákosra és Maródi Ádámra sem számíthat a szakmai stáb az új idényben. Erdei Benedek szerint meggyőző volt a számára az a jövőkép, amelyet Mándi Norbert vezető edző felvázolt. Emellett az is fontos volt, hogy Debrecenben a tanulás és a sport könnyen összeegyeztethető. A fiatal kapus szeretne alapemberré válni, és a szezon végén feljutást ünnepelne a csapattal. Nyáron akár a junior válogatottal is szerepelhet a romániai Európa-bajnokságon. Városunkban hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, de ugyanakkor jó nálunk lesz az esernyő. A hajnali órákra 6-15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
5: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Ez a 93.5 Sunshine FM, benne pedig ma is a Civis Aktuál. Délután kettőig hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket. Rádiózzunk ma is együtt.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és nemrég a Sunshine Aktuál műsorunkban Balogh Béla, Balogh Károllyal beszélgetett a VOSZ Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének elnökével arról, hogy milyen helyzetben vannak Debrecenben a kis, valamint középvállalkozások, és milyen kihívásokkal kell szembenézni majd a multikkal. Erről beszélgettek nemrég.
2: Roka, az országos társelnöki kinevezésedhez, megbízásodhoz, mit jelent ez számodra egyébként, és mit jelenthet a VOSZ vállalkozások számára?
3: Köszönöm szépen. A társadalmi elnöki pozíció az elsősorban munka. Tehát sokan úgy néznek rá, hogy most kineveztek, és akkor ez egy előrelépés. Valójában tényleg az, és egy nagy megbecsülés jelent ez a rang, de emögött sok munka áll, és nagyon sok munka is fog állni a következő időszakban is. Nagy az elvárás, nagy a felelősség. A vállalkozók, ha beszélgettek velük mostanában, akkor azt látom, hogy elvárásokkal próbálnak engem megszólítani. Mindenki azt kérdezi, hogy mitől lesz nekik jobb. Ez egy általános attitűd egyébként, amivel találkozom, mióta VOSZ elnök vagyok, hogy mindenki szeretné tudni, hogy a VOSZ hogy tud nekik segíteni, és általában milyen lehetősége van egy társadalmi szervezetnek a gazdaságpolitikán kívül, hogy a vállalkozónak tényleg jobb legyen.
2: Hát én azt gondolom, hogy kezdjük akkor az egyik olyan programmal, amely talán jobb lehet a vállalkozóknak, ez pedig a Multimentor program. Mit akar a program?
3: Igen, én a társadalmi alelnöki pozícióban ezért felelek, hiszen nagyon régóta Debrecenben közeli kapcsolatban vagyok a multinacionális vállalatok felelős vezetőivel, és azt gondolom, hogy belelátok az életükbe, a kihívásaikban, értem, hogy hogy működik egy multilogika. Ez kell most a vállalkozóknak, mert ahhoz, hogy megértsük ezt a nagy rendszert, az kell előfeltételként ahhoz, hogy sikeres beszállítói programokat tudjunk alkotni. Ez a Multimentor program, ez a VOSZ-nak és a PwC-nek, a Pricewaterhouse, ez a VOSZ-nak és a PricewaterCoopers-nek, a nagy nemzetközi tanácsadó intézetnek a közös programja. Nyilván nagyon fontos, hogy egy olyan multinacionális B4 céggel dolgozunk együtt, akikkel sokkal könnyebb bejutni a multiknak a kapuján. Hamarabb állnak velünk szóba, és nagyon fontos megemlítenem, hogy ezek a multik erre a programra ugranak. Tehát egyáltalán nem lebecsmérlően tekintenek rá, hanem ők is keresik azt a kapcsolódási pontokat, ahol helyben versenyképes vállalatokat tudnak a saját beszállítói láncukban tudni.
2: Lefordítom. Tehát ez azt jelenti, hogy kisebb KKV-k, azok is szóhoz tudnak jutni, úgymond egy nagy termelési folyamatba be tudnak kapcsolódni, mondjuk a multiknál, akár beszállító, alvállalkozó, kiszolgáló vállalkozásként be tudnak kapcsolni a multi működést.
3: Így van, ez a kihívás. Mondtad Béla az elején, hogy hány KKV szereplő van, azért szeretnék pontosítani, hogy ebből a mikrovállalkozás, aki 10 főnél kisebb, az ennek a nagy számnak a 95%-a. És a Multimentor program elsősorban a kis és a közepes vállalkozásokra fókuszál, ahol azért van egy 10 főnél nagyobb, 50 főtől nagyobb ugye a közepes cégméret. Ugye ezek vannak fókuszban, ezek vannak azon a fejlettségi szinten, hogy már van menedzsmentjük, már van egy olyan termékük, egy olyan produktumuk, technológiájuk, amivel jó eséllyel be tudnak szállítani, és igen, beszállítókká válnak, ahogy mondtad, ebbe a rendszerbe. Nem biztos, hogy közvetlen beszállítók lesznek, hanem a beszállítóknak lesznek az alvállalkozóik. De az is nagy dolog, az a lényeg, hogy piachoz jutnak.
2: Így van, és ezáltal bevételhez is jutnak. Nagyon nagy létszámot érint a KKV-k által foglalkoztatottak száma, hiszen, ahogy mondtam a felvezetésben is, ez durván a munkavállaló kétharmadát teszi ki országos szinten, tehát hatalmas számról beszélünk. Ugyanakkor hát óriási problémái vannak azért a KKV-knak. És nyilván, hogyha problémás a KKV-k működése, akkor azt gondolom, hogy ez kihat arra, hogy tudják-e foglalkoztatni ezt a óriási számú munkavállalót.
3: Igen,
2: milyen problémái vannak most a KKV-knak, ami a legégetőbb?
3: Debrecenből nézve a magyar gazdaságot még nehezebb a helyzet, ugyanis Debrecen környékén, úgy tudom, a Nyíregyháza is pont ebben a helyzetben van, egyre jobban. Nagyon sok nagy nevű híres multicég telepedett le, akik a munkaerőpiacba belenyúltak. azt mindenki látja, hogy egyre nehezebb jó munkaerőt találni, mert hogy a multik elszívták a legjobb dolgozókat. A munkaerő hiány miatt elindult a bérnövekedés. A bruttó bér ma már olyan 4-500 ezer forint környékén van reálisan egy iparban. A multik folyamatosan veszik fel, hogy a sikeres gyártásuk van, akkor új műszakot nyitnak, a BMW most akarja például a harmadik műszakot megnyitni, ez újabb, körülbelül 1000 embert jelent a munkaerőpiacon.
2: És most már nekik is kevés a munkaerő, tehát ők sem találnak olyan könnyen munkaerőt, mint az elmúlt 1-2 évben.
3: Hát persze, hogy nem. Egyébként itt zárójában jegyzem meg, hogy a harmadik országbeli munkavállalók kérdése ebben még jobban tromfol, mert hiszen a munkaerőpiaci kínálatot lehet, hogy ez majd csökkenti. Ez egy gazdaságpolitikai kérdés, ami most aktuális, és én azt gondolom, hogy megérti majd a kormány. Hogy...
2: Előre szaladtunk egy picit, de hogyha már előre szaladtunk, és a harmadik országbeli munkavállalókról beszélünk, ez is már Magyarországon több mint 100 000 fő, amiről beszél. Legalábbis itt, amit én olvastam, itt a legutóbbi információnk. Ez nagy szám. Ezt növelni kellene szerinted, vagy esetleg visszább lehetne fogni?
3: Határozott álláspontom, hogy nem szabad visszafogni semmit, amire van igény. Tehát, hogyha a BMW gyár kibocsátása igényli a harmadik műszakot és egy plusz 1000 embert, akkor a piacon azt vagy elvesszük valakitől, nyilvánvalóan a KKV-szektor esélyes, hogy ennek sérültje legyen, vagy pedig hozunk be a munkaerő kínálatot növelve olyan dolgozókat, akik szabályos keretek között vannak itt, tehát nem migránsokat, letelepedőket beszélünk, ezt hangsúlyozom, hanem olyan dolgozókról, akik kettő plusz egy év után elhagyják az országot.
2: Munkavállalói engedélyt kapnak, így van. És ez határozott időtartam.
3: A kérdés az, hogy a magyar gazdaságpolitikában ez pozitív, hogy nő a GDP-nk azáltal, hogy nő a kibocsátás, vagy pedig egy konfliktus helyzet a társadalomnak, szerintem nincs velük gond, én saját magam is a cégemben alkalmazok 20 ázsiai fiatalembert, és csak jó pozitív példákkal tudok előállni, sőt a dolgozóik is nagyon barátságosak velük, tehát beilleszkednek gyorsan a településünkön is, mindenki szereti őket, tehát én azt mondom, hogy nem kell ezt a veszélyt annyira komolyan kezelni, inkább azt a részt kell nézni, hogy ha nem okoznak veszélyt, akkor a gazdaságunkat erősíti.
2: Ugyanakkor ugye az is problémát jelenthetne, hogyha nincs munkavállaló harmadik országból, hogy a KKV-szektortól elszippantva egy ilyen árfelhajtó, vagy bérfelhajtó hatása keletkezik ennek, és ez pedig utána inflációgerjesztő is lehet a későbbi.
3: Ez így van, vagy pedig csőbe megy a KKV, beszéljünk tisztán, mindenkinek van egy olyan bér piros vonala, ami fölé, ha megy, akkor a cég már nem termel nyereséget. Ez nyilván nem lenne jó.
2: A két megye, Hajdú-Bihar és Szabolcs, hiszen ez a kettő, ami vételkörzetünk és természetesen a sugárzási körzetünk jellemzően, de azért speciálisan nyilván kelet-magyarországi megyékről van szó. Kettő között, KKV-k szempontjából van-e differencia? És mik azok a problémák, amelyek adott esetben őket kifejezetten érintik és megyei adott?
3: Szerintem nincs. Azt látom, hogy a KKV-k úgy általánosságban egész Magyarországon versenyképességi problémákkal küzdenek. Ebben nincs Szabolcs-Szatmár, meg nincs Hajdú-Bihar között különbség. Körülbelül egyformán minden vállalkozás azon töri a fejét, hogy tudja megállni a helyét, hogy tud egy munkavállalóra jutóan minél több termelési értéket előállítani. Sőt, hát szerintem az egyik nemzeti bajnokunk a Master Goodest Szabolcs megyében van, tehát én azt gondolom, hogy szeretnénk milyen cégeket minél többet, nem csak a két megyében, hanem egész Magyarországon. Úgy tűnik, hogy az élelmiszeripar az egy kitűnő kiugrási lehetőség, és ugye a beszállítói programról, amikor beszélünk, mindig hozzá kell tenni, hogy ez egy alkatrész, valami olyan terméknek a része, amit a multik megvásárolnak, és a beszállítói láncon keresztül bedolgozzák a végtermékbe. Akár egy Legóról beszélünk, akár egy BMW alkatrészről, akár egy csapágyról, mint a Schaeffler Debrecenben, és mindannyian tudnánk ilyen példákat. Ugye ennek a másik kitörési pontja, hogyha nem alkatrész gyárt a KKV, hanem saját termékkel bír, saját élelmiszeripari termékkel, vagy saját faipari termékkel, bútorral, lehetőleg van brandje, lehetőleg exportképes. Tehát egy KKV akkor sikeres, hogyha a multik beszállítói láncában, ami rendkívüli versenyképes, tehát itt 100 ország versenyzik ezekért a beszállítói láncokért, vagy pedig saját maga jogán exportpiacon tudja megállni a helyét. Mind a kettőért dolgozunk.
2: ennek a két megyének, térségnek a következő években mi lehet a kitörési pont?
3: Én azt gondolom, hogy a beszállítói láncban való részvétel az egy nagy lehetőség. A Multimentor program az erről szól. Azokat a cégeket, akikben látunk potenciált, ezt a PVC-vel közösen dolgoztuk ki, ezek többségében jó kondícióban levő, jó alapokkal rendelkező vállalatok. 20 főtől nagyobbak, valamilyen gyártói tevékenységet végeznek, fémipar, műanyagipar, logisztika, és őket próbáljuk egy mentorálási folyamaton egy év alatt olyan szintre felhúzni, multinacionális vezetők mentorálási segítségével, hogy bekerüljenek a fókuszukban, és lássák, kövessék folyamatosan live-ban, hogy milyen fejlődési folyamaton mennek keresztül, és utána a folyamat végén egy próbarendeléssel zárunk.
2: Egy ilyen mentorálás mennyi ideig tart, hogy lehet ez elérhető a KKB?
3: Ez egy egyéves folyamat, és több tanácsadó vesz részt rajta. Van egy nyitó értekezlet, ahol megvizsgáljuk, hogy melyik multinacionális vállalat lehet az ideális célpont. Ők is képviseltetik magukat. A VOSZ és a PVC emberein kívül pedig olyan tanácsadók, akik szervezetfejlesztésben, lean tanácsadásban, digitális fejlesztésben tudnak hozzátenni, hogy értelmezhető legyen a cég a multik számára. Itt olyan KPI-okról beszélünk, olyan hasznos mutatókról, ami a multik által értelmezhető kell, hogy legyen. Itt minőségi mutatók vannak, gyártási mutatók, hogyha értik egymást a két szereplő, akkor nagy baj nincs, mert ezek a multik akarják őket, tehát megadják a lehetőséget, nem kell attól tartani, hogy a multik azok nem akarnak KKV-kkal nyüglődni, nincs ilyen. Az attitűdöt látjuk. Ki

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Ez a 93.5 a Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Civis Aktuál, a közlekedési információkkal folytatjuk. A stúdióban már Bordás Béla szakértünk. Szia!
3: Jó utat, balesetmentes közlekedés. Hajdubiar vármegye területén több helyen forgalom korlátozások, útépítési munkaterületek, amik nagymértékben érintik a főútvonalak forgalmát, de Debrecen város belterületén a 33-as számú főútvonalon további forgalom korlátozás, sebesség, illetve útszükület munkálatok idejére, és tartanak azon forgalomkorlátozások, amik a közműhely rajtásokkal kapcsolatosan. Több helyen a vízművek is dolgozik, illetve a Magyar Közút mérnöksége Debrecen város belterületén forgalomkorlátozások mellett folytatják a munkálatokat, ami kiterjed a vármegye területére is. A jó időnek köszönhetően több helyen aszfaltoznak, és a munkálatok idejére jelzőrök jelzőtárcsával irányítják a főútvonalak forgalmát. Nagy forgalommal kell számon az M3-as autópályán is, és a évvégi iskolai kirándulások folytatódnak majd hétfőtől ismételten Hajdubiar vármegye területén. Nagyon sok osztálykirándulás, iskolás csoportok kerékpárral indulnak meg, segítsék a kerékpárosok haladását, és a gépjárművezetőktől azt kérjük, hogy ne hajtsanak be a nyitott kerékpárúton közlekedőket, ne keresztezzék, várják meg, míg elhaladnak, és hogy a kerékpárosok biztonságosan haladjanak, irányváltoztatási szándékukat is időben jelezzék. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, ehhez kívánunk jó utat és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
2: Nagyon köszönjük, ha bárkinek bármi infója van, akkor jöhet 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: szív is aktuál.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek az uniós pénzek miatt. Súlyog Tamás szerint jogállamsértő lenne az elnök eltávolítása. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruth Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy még az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruth Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik, és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem. Hétfőn változó a felhős napos időben lesz részünk térségünkben, és elszórtan főként rádiunk vétel közvetében egy-egy záporzivatar előfordulhat. A hajnali órákra egyes tájainkon páraködés képződhet, hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
6: 3, 2, 1. Egy óra után járunk 4 perccel, ez továbbra is a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ma 2026. 6. hó 14-e van, vasárnap, és ebben az órában is rengeteg helyi témával foglalkozunk, és hozom mellé a kiváló zenéket. Érdemes ma is velem rádiózni.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és folytatja Balogh Béla, Balogh Károllyal a beszélgetést, aki egyébként a VOSZ Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének elnöke, valamint az országos társelnöke is. Arról beszélgettek nemrég, hogy milyen helyzetben vannak a debreceni kis, valamint középvállalkozások.
2: Először is gratulálok, hogyha azt mondják, hogy most nekünk erre nincs szükségünk. Egy vállalkozás, amit nem tudtok beilleszteni ebbe a láncolatba. Számukra mi lehet az alternatíva? Tudnak-e fejleszteni? Vagy tudnak-e fejlődni úgy, hogy majd később alkalmassá váljanak erre? Esetleg hitelhez, átmeneti segítséghez?
3: Ennek a gazdaságpolitikai folyamata, hogy lesz finanszírozva a rendszer, most van éppen tárgyalás alatt. Egy nagy rendszerről beszélünk. Nyilván a Széchenyi Kártya program az egyik finanszírozója lehet ennek a tevékenységnek. Visszatérve, amit kérdeztél, hogy mennyi idő ez, kb. Egy év, ami felkészítünk egy vállalatot, és szívesen veszük, hogyha jelentkeznek cégek, de alapvetően mi választjuk ki első körben, hogy kik azok a cégek, akik erre érettek. De elkerülheti a figyelmünket minden körülmény, ezért nagyon szívesen veszük, hogyha valaki kopogtat az ajtónkon, és jelentkezik, hogy igen, mi készen állunk egy ilyen fejlődésre, egy ilyen mentorálási programra.
2: De visszatérve, kikerültük azt a kérdést, hogy a fejlődéshez, hogyha esetleg hitelre van szükség, vagy ha nem is hitelhez, hanem valamilyen bizalom hiányzik, vagy mi, hogyha ha nem is a hitel, de hogyha a fejlődéshez adott esetben. Ezeket hogy tudják mondjuk a vállalkozások?
3: Szerintem nincs finanszírozási probléma ebben a folyamatban. Legtöbb cég, akit kiválasztunk, azok érett cégek. Tehát az nem lenne jó, hogyha egyből egy ilyen mentorálást azzal kezdenénk, hogy finanszírozást kell társítani, mert akkor ez egy több sebből vérző cég.
2: De most próbáljunk elvonatkoztatni a multimentor programtól. Tehát úgy általában a KKV szektornak hitelhoz jutási lehetősége, fejlődési, fejlesztési lehetősége milyen?
3: Erre van egy program, amit a KAVOSZ ZRT végez. Ugye a KAVOSZ az a kamara és a VOSZ-nak a közös gyermeke. Ma Magyarországon nincs jobb alternatíva vállalati finanszírozásra, mint a KAVOSZ ZRT Széchenyi Kártya program. Egyrészt gyorsan folyósítják, nincs pontos célmegjelölés, tehát nem kell egy banki tárgyalást végig tolni, hogy milyen forgóeszközre, hogy térül meg, milyen gépre szánom, hanem egyszerűen fel lehet venni, gyorsan folyósítva, és a piaci kamatoktól olcsóban. Én azt gondolom, hogy most ameddig ilyen a kamatkörnyezet, addig az SKP program, a Széchenyi Kártya program nyerő, sikeres lesz, és ajánlom mindenkinek a Nyíregyházi és a debreceni fiókunkat.
2: És ezáltal még egyébként még ezen keresztül elérhető beruházási.
3: Így van, a beruházás az egy fontos kérdés. Nyilván a beszállítóvá válásnak az egyik pontja az is, hogy technológiailag érette a cég ahhoz, hogy jó minőségben tudjon gyártani hatékonyan terméket, de erre én azt gondolom, hogy most egy új lendületet adhat a európai forrásoknak a újbóli elérése, és én biztos vagyok benne, hogy GINOP formájában új lendületet kapnak majd a vállalati finanszírozások európai támogatott változata is. Nagyon várjuk.
2: Kanyarodjunk át az adózásra, hiszen a vállalkozásokat, vállalkozókat ez azt gondolom, hogy mindig mélyen érinti. Jelen pillanatban most az adminisztráció, az adózás szempontjából az adminisztráció, vagy esetleg jogszabályi bizonytalanságok, hézagok nehezítik adott esetben a vállalkozást.
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően a vállalkozóknak az adózási háttere nem rossz. Európai viszonylatban nálunk van a legalacsonyabb nyereségadó kulcs, ugye 9% plusz a helyi adók, ez mindenképpen elismerésre méltó. Ami zavarja a vállalkozásokat, azok az ilyen innen-onnan eredeztethető külön költségek, mint például a banki külön költség, ami ugye a banki külön adóból lett tranzakciós költség szintén.
2: Igen, terhelődik a vállalkozásokat.
3: Igen, tehát ezek az apró kis nüansznyi pluszköltségek, amik szerintem kiverték a biztosítékot, ha ezek nem lennének, hanem tiszta, átlátható nyerességadó SZIA, amiket az ember úgy vállalkozóként megismert az elmúlt 30 évben, ezekkel kellene csak számolni, nincs egyéb pont a háttérben megbújva, akkor ez egy tök jó rendszer.
2: Talán akkor ez az a pont, ahol kifejezetten sürgős beavatkozásra van szükség adott esetben az adórendszer módosításában?
3: Én bízom benne, hogy 27-es költségvetés már tartalmaz rengeteg ilyen adókönnyítést. Látom, hogy van ilyen kormányzati szándék, hogy egyszerűsíteni a vállalkozók adminisztrációs terheit. Hát mi persze, hogy támogatjuk. Hát ez lenne lényeg, hogy könnyen lehessen vállalkozni, ne kelljen bürokráciát fenntartani egy vállalkozásnak, akár külsős könyvelést, akár benti adminisztrációt, aki ezeket hozza helyre. Egyszerűen lehessen vállalkozni.
2: Ahogy mondtad, a társasági adó alacsony, ugyanakkor az ÁFA azért a legmagasabb, mint Európa. Ebben nem kellene valamilyen beavatkozás, vagy bizonyos termékkörök, szolgáltatási köröknél áfa csökkentés?
3: Nem tisztem ezt megállapítani. Ugye az általános forgalmi adó, az áfa, az főleg a fogyasztókat, a fogyasztói szokásokat mérsékli. A vállalkozókat ugye kevésbé érinti, persze a fogyasztásra van hatással. Tehát azon keresztül, hogy magas az áfa kulcs, a belső fogyasztás kisebb. Ez főleg olyan vállalkozóknak fontos kérdés, akik mikrovállalkozók, szolgáltatók, például egy fodrász, vagy olyan tevékenységet végez, ahol egy alacsonyabb áfa kulcsnál nyilvánvalóan nőne a fogyasztás Magyarországon.
2: Hajdúbiharra és Debrecen térségére nézzünk rá, hogy ott több a lehetőség adott esetben, mint Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, vagy az országos átlaghoz képest, vagy adott esetben nincs jelentősebb eltérés, mármint így vállalkozás számára.
3: Egy kicsit engedj meg, Béla, egy kitekintést, hogy milyen világpiaci helyzettel állunk most szembe. Hát ugye a multik, azok főleg német és kínai multik a mi régiónkban. A német multikra az jellemző, hogy alapvetően igénybe veszik a hazai alvállalkozókat, és tényleg látom nap, mint nap, hogy nagyon jó a kontaktus. Engem is úgy kezelnek, mint aki ebben a lehetséges új regionális ökoszisztémában fontos pont leszünk a vállalkozókon keresztül. Ez viszont hiányzik a kínai cégeknél. De úgy épül fel most a gazdasági világgazdaság, hogy a kínai cégek mindenhol ráerőltetik a gyártói magatartásukat, és ezerre jönnek be Európába. A BMW és hasonló német cégek, azok nem tehetik meg, hogy jótékonyak legyenek, csak azért, hogy a helyi cégeknek megfeleljenek. Ők örülnek, ha helyt állnak majd ebbe a támadásba. A kínai cégeket támogatja az ő saját pártjuk, kormányuk, nem tudom ki, tehát ott töménytelen mennyiségű támogatás megy el arra, hogy ezeket a piacokat elfoglalják. Míg Európában az a módi, hogy mindenki hatékonyságból próbál gazdasági előnyöket szertenni.
2: Akkor miért engednek be mégis egyre több kínai cég?
3: Azért tegyük hozzá, hogy ebben Magyarország élen járt, és ez azért volt nagy hiba, mert látszólag ez egy jó gondolat lett volna, hogy egy versenyképes gazdaságnak a versenyképes termékének helyszínt adunk, csak hogy arról elfeledkeztünk, vagy elfeledkezett az illetékes hivatal, hogy ehhez viszont úgy tud a magyar gazdaság hozzájárulni és sikerként megélni, hogyha beszállítói láncokban részt tudunk venni. Csak most jelenleg ez nem így van. A kínai cégeknél ez ad acta le van írva, hogy a beszállítói láncban csak kínai cégek vehetnek részt. És ez, ami nekünk három felkiáltó jelet jelent nekünk magyar vállalkozóknak, hogy hogy kell majd ebben a helyzetben részt vállalni. Hiszen jön a kínai vállalat, aki csak kínai beszállítókat hoz magával, és ők tűnnek most a sikeresebbnek, mert a kínai állam támogatja őket. Úgyhogy én azt mondom, először is drukkoljunk az európai vállalatoknak, mert hiszen mi azokra vagyunk ráépülve, és ha azok sikeresek, akkor van kiút a magyar gazdaságnak.
2: Lehet ezen változtatni? Tehát így utólag, amikor már betették a fél lábukat a piacra?
3: Hát én nem akarom elvenni a kedvét a hallgatóknak, de én nem vagyok optimista. Ez egy nagyon nehéz küzdelem, ugye a kínai logika az, hogy az egész világ gyártását el kell foglalni. És kivel van konkurenciában? Az európai gyártókkal, hiszen Európa is a gyártásból él. Európán belül a V4-eken kívül Németország az, ahol az ipar meghaladja a GDP 20%-át. Hát itt minden az iparról szól, hogyha ezekkel konkurálni fog, vagy a gépgyártás. Hát egyre jobb kínai gépeket látunk. Van egy 1-től 7-es skála. Az ipari termékek osztályozásánál az egyes a legegyszerűbb, mondjuk egy zsák vagy egy gyerekruha, és a hetes az pedig mondjuk az űrtechnológiai termék. míg a kínaiak az 1-es, 2-es, 3-asban voltak sokáig vezetők, eddig azóta most már a 4-es, 5-ös, 6-osban is betették a lábukat, na itt már nagyon keményen kereszteződnek a európai gyártókkal, és látjuk, hogy a minőségi standardjeik tökéletesen megfelelnek az fogyasztói elvárásokkal. A 7-es csak azért nem, mert még éppen Airbus-t nem mernek bevinni a saját légterükbe, de alapvetően itt őrült harc lesz az ipar termékekért Európa és Kína közt. Amerika egy kicsit felélegezhet, mert ők főleg pénzügyben és információs technológiában erősek, ők azzal uralják a piacot, arra Kína most nem támad.
2: A Multimentor programba egyébként a kínai cégeket is be tudjátok kapcsolni? Vagy velük egyáltalán?
3: Őszinte leszek, megvan a szándékuk, de egyelőre az udvarias mosolyon kívül még nem láttunk konkrét igyekezetet. Én bízom benne, hogy lesznek olyan cégek, akik ebbe partnerek lesznek, például a Semcorpot hagy nevezzem meg név szerint is, akik viszont azért nagyon nagy világmárkáknak is gyártanak akkumulátor alkatrészt, például az LG-nek, vagy amerikai gyártó cégeknek. De azok a cégek, például a CATL, akik teljes ipari vertikumot kínai gyártókra építik, ott azért marha nehéz bekerülni, legalábbis alkatrészsel. Az lehet, hogy majd be lehet jutni szolgáltatóként például egy ipari csarnokot tulajdonló debreceni vállalkozó, lehet, hogy ki tud nekik majd adni egy csarnokot, vagy lehet, hogy egy logisztikai cég tud fuvar kapcsolatba lépni. Ezeket se becsüljük le, mert azért ez is fontos, hogy egy cateringes cégbe tud szállítani, vagy a rendezvényszervező. De alapvetően azért az lenne az igazi, hogyha alkatrészsel, gépegységgel, vagy valami komoly a magyar ipart is befolyásoló termékkel tudnánk bejutni ezekbe a láncokba.
2: Van Nyíregyházán például több dél-koreai cég. Koreai mentalitás, koreai cég policy hasonló, mint a kínai, vagy ez a kettő között valahol az európai és a kínai között?
3: Zárkózott cégek, vérprofik, és nehezen engednek be a rendszereikbe külső vállalkozót, mint ami már kipróbált évtizedek óta, de én azt gondolom, hogy ők azért mégiscsak a hatékony iparba hisznek, és ez önmagában jó, mert hogyha a hatékonyság alapján kerül be valaki egy beszállítói láncba, az mégiscsak ad reményt. De hogyha egy párt diktátum alapján nem javalt, hogy egy európai gyártó legyen benne a vonalba, az mindenképpen még a reményt is elveszíti a európai beszállítótól, a gyártóktól. Én bízom benne, hogy a német ipar nem fog alul szerepelni a következő 5 évben, és ez fogja megnyitni Magyarország és a magyar gazdaság számára a kiskapukat.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: 93-et a Sunshine FM Debrecen, így június 11-én is jönnek a programajánlók egyenesen Kata Jóvoltával. Szia!
3: Szia, Roli! Készen állsz egy kis vérpesdítő, hamisítatlan latin életérzésre, ahol garantáltan nem maradhatsz ülve? Június 19-én a debreceni Nagyerdei Víztoronykertben a legendás Fiesta zenekar hozza el a legnagyobb slágereit egy fergeteges élő show formájában. Hajd, hogy átjárjanak a forró ritmusok a víztorony tövében, és indítsd be a nyarat egy hatalmas felejthetetlen bulival. Gondoltad volna, hogy a múzeumok éjszaka kelnek igazán életre? Június 20-án újra jön a múzeumok éjszakája, amikor Debrecenben is a feje tetejére áll a kulturális élet. Lesz itt minden, a Déri Múzeum lenyűgöző Munkácsi trilógiájától kezdve a Modem legfrissebb kortárs kiállításain át, egészen az Agora interaktív tudományos őrületéig. Szedd össze a családot vagy a barátokat, és fedezzük fel együtt a város titkait egyetlen emlékezetes éjszaka alatt. Készen állsz egy kis végtelen száguldásra és a felcsapódó salakra? Június 20-án Debrecenben a Perényi Pál Salakmotor Stadionban csapnak össze a kontinens legmerészebb ifjú titánjai az U19-es Salakmotor Európa Bajnokság elődöntőjében. 13 ország 16 versenyzője húzza majd a gázt a döntőbe jutásért. Neked is ott a helyed. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Nagyon köszönjük, további programtippeket pedig érdemes majd ma is szemezgetni a sunshine.hu-n.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig még mindig a Civis Aktuál, és nem sokára véget ér a tanév, és sok családban ilyenkor kezdődik meg a nyári logisztika és fejtörés, hogy hogyan töltsék hasznosan, élményekkel és mozgással a gyerekek a vakációt. A Debreceni Sportcentrum sportiskola idén is számos sporttábort szervez, de vajon mit adhat egy ilyen tábor a gyerekeknek? Azon túl, hogy nem a képernyő előtt töltik a nyarat. Erről beszélgettek nemrég a debreceni televízió Ján Alexandrával, a Debreceni Sportiskola projekt koordinátorával.
2: Hál' Istennek a sportiskola évek óta aktívan részt vesz a nyári táboros programokban itt Debrecen városában. Növekvő tendenciát mutat évről évre, szerencsére a részvételi arány, illetve az érdeklődés mind a gyerekek, mind a szülők részéről, hiszen így az elmúlt években egyre nő a részvételi arány, illetve azok száma is, akik nem egy táborban vesznek részt, hanem akár több sportágú táborainkat is kipróbálják. Már most idén jóval magasabb részvételi arány van a jelentkezettek számában, mint a tavalyi évben, úgyhogy bízunk, hogy a nyár végé megduplázzuk akár a részvételi számokat a tavalyihoz képest. Ugye minden évben a kézilabda, a labdarúgás, illetve az akvatúrúszó tábor az már évek óta van. Tavaly évben indítottunk először multisport tábort, melyben a gyerkőcök, az összes szakosztályunk sportágát kipróbálhatják. Itt napi két edzésre lehet nagyjából számítani, és mindegyik délelőtt, illetve mindegyik délután más-más foglalkozásban vesznek részt, szakképzett edzőink segítségével, vagy a szakosztályvezetők segítségével, illetve idén már indítottunk atlétika és triatlon nyári tábort, úgyhogy abban is várjuk a résztvevőket, illetve a ritmikus gimnasztika nemrégi szakosztályunk is már indított most idén nyári tábort, úgyhogy oda is várjuk a kisebb korosztályú, sportolni vágyó, mozogni vágyó gyerkőcöket. Bárkit tudunk várni szeretettel. Nyilván itt, amit először említettem, három sportág, ők a legnépszerűbbek, itt a kézilabda, labdarúgás, illetve az úszó tábor, de hál' Istennek nagy népszerűségnek örvend az újonnan indított táboraink is, úgyhogy szerencsére vannak még helyek, tehát tudnak a nézelődni még a szülők, illetve hozni, illetve egész nyáron várjuk őket, hiszen a nyári szünet első hetétől az utolsó hetéig biztosítunk nyári táboros foglalkozásokat, illetve túrunsokat, úgyhogy tudnak jelentkezni, meg válogatni. Abban más, hogy nyilván egy hagyományos táborban sokféle programot kipróbálhatnak. Itt ugye a mozgáson és a sportoláson van a fő hangsúly, ahol majdnem mindegyik táborunkban napi két edzéssel azért lehet számolni, nem kell ehhez azért sportolónak lenni. Itt azért nyilván a mozgás megszeretésén, vagy akár a sportág megszeretésén van a fő hangsúly, akár a táborosztatók, akár a táborvezetők részéről, illetve hát a DSI részéről is. Úgyhogy nyilván a mozgás, emellett azért egyéb programokkal is készülnek a táborosztatók, illetve az edzőink, úgyhogy a sport, illetve a mozgás megszeretetése, azt mondanám, a fő iránynak, ami mondjuk egy hagyományos táborban inkább egy vagy két alkalmas napos program szokott lenni.
1: Ján Alexandrának, a Debreceni Sportiskola projektkoordinátorának köszönöm.

0: volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács

0: Támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen.kukac.sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Új vezetőket neveztek ki a nemzetbiztonsági szolgálatok élére. Orbán Viktor szerint ellenzékből kell újjászervezni a Fideszt. Egyre több gyermek kerül kórházban lenyelt gombelem miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új vezetőket neveztek ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére. A Belügyminisztérium közlése szerint június 14-től Tóth Szabolcs Dandár tábornok irányítja a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetésével Annus Zsolt Antal ezredes bízták meg. A személyi változásokra azt követően került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnök június 13-ai hatállyal felmentette a négy Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A tárca szerint a kinevezések célja a szolgálatok folyamatos és hatékony működésének biztosítása. A választási vereség után átalakítaná a Fideszt Orbán Viktor. A párt tisztújító kongresszusán a volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesznek kormányzó pártból ismét mozgalmi közösségé kell válnia, és folyamatosan kormányképes állapotban kell maradnia. A kongresszuson több felszólaló is értékelte a kudarc okait. Hídvégi Balázs szerint a gazdasági nehézségek és a kegyelmi ügy is hozzájárult a vereséghez, még más küldöttek a korrupciós vádak kezelését, valamint a fiatalok megszólításának hiányosságait emelték ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ősszel megújult szervezettel kell készen állniuk arra az esetre, ha a kormánnyal szemben nőne az elégedetlenség az országban. A Helypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet figyelmezteti a szülőket, mert egyetlen hét alatt négy gyermek került hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem miatt. Az egyik kisgyermek állapot olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtődő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. A szakemberek hangsúlyozzák, a gombelem különösen veszélyes, mert a nyelőcsőben rövid idő alatt is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket is okozhat. Arra kérik a szülőket, hogy lenyelés gyanúja esetén azonnal forduljanak sürgősségi ellátáshoz, ne adjanak enni vagy inni a gyermeknek, és ne várjanak arra, hogy az elem magától távozzon. Szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, mert nem zárható ki koli baktérium jelenlét az egyik termékben. A visszahívás a Dulánó Ertlender szelet 240 g-os szalámit érinti, amelynek minőség megőrzési ideje 2026. július 3-a. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a termékben esetlegesen jelenlévő koli baktérium súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást is okozhat. A fertőzés különösen csecsemőknél, várandós nőknél és legyengült szervezetű embereknél lehet veszélyes. A Lidl arra kírja a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe, az árát nyugta nélkül is visszatérítik. A tavalyi rekord után 2026-ban ismét csúcsot dönthetnek az elektromos autó globális eladásai. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2025-ben világszerte több mint 20 millió új villanyautót regisztráltak, ami 20%-os növekedést jelentett egy év alatt. Ez azt is jelenti, hogy minden negyedik új autó már elektromos volt. Európában különösen erős volt a bővülés, az értékesítések több mint 30%-kal emelkedtek. Az IAR szerint idén az elektromos járművek globális új autópiaci részesedése a tavalyi 25%-ról közel 30%-ra nőhet. A közel-keleti háború és az olajpiaci bizonytalanság tovább erősítheti az átállást, mivel a villanyautók üzemeltetése egyre nagyobb megtakarítást jelenthet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk térségünkben, és elszórtan főként rádiunk vétel közvetében egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A hajnali órákra egyes tájainkon páraködés képződhet, hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel rádiózunk együtt az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Olivia Dinnel és a Man I Need-del.
2: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A társházigazda Kanada történelmi pontszerzéssel kezdte a világbajnokságot. A B csoport nyitó mérkőzésén a bosnyákok Saša Lukić fejesével szereztek vezetést az első fél időben, de a juharlevelesek végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A hajrában a cserekén beállt Szaj Lőrin lövése megpattant egy védőn, és a hálóban kötött ki, így Kanada 1-1-es döntetlennel megszerezte története első világbajnoki pontját, miközben Bosznia-Hercegovina értékes ponttal távozott Torontóból. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az Egyesült Államok első mérkőzését is nagyszabású megnyitó előzte meg, amelyen Katy Perry volt a legnagyobb sztár. A hazai csapat azonban nem csak a színpadon, hanem a pályán is gondoskodott a szórakoztatásról. Az amerikaiak már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal, a hazaiak ezután is fölényben futballoztak, és Florian Balogun előbb egy les miatt elvett gólig, majd egy szabályos találatig jutott. A csatára félidő vége előtt ismét eredményes volt, így két gólos előnnyel vonulhattak szünetre az amerikaiak. A második játék részben visszavettek a tempóból az amerikaiak, Paraguay pedig kiegyenlítettebbé tette a játékot, és a hajrához közeledve szépíteni is tudott. Az izgalmakat azonban a csereként beállt Giovanni Reina zárta le, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban külsővel tekert látványos gólt a paraguayi kapuba. Az Egyesült Államok így 4-1-es győzelemmel kezdte meg a világbajnokságot, és magabiztos játékával azonnal jelezte, hogy hazai pályán komoly céljai vannak a tornán.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Csak jó zene. Te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon június 14-én a vazulok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig. De köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósakat is. Mindemellett érdekességek is vannak a mai napon. Többek között 197 éven megszületett Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta vagyonát. Szintén a mai napon született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színművész, a nemzet színésze, 101 éve. Szecsődi Ferenc is ma született, aki hegedűművész volt, 72 éve. És 74 éve látta meg a napvilágot Márta István zeneszerző, színház és fesztiváligazgató. Végezetül pedig 192 éve Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dörzspapírt. Térségünkben jelenleg 23 Celsius fok van, hidegfronti hatásra kell számítani, úgyhogy kitartást a fejfájósoknak. Erősen felhős az ég, helyenként záporra is számítani lehet. Én egy dolgot tudok számodra garantálni. 6 óráig itt leszek, és hozom a jobbnál jobb zenéket. Közülük is most Lady Gagával, az amerikai énekesnő, dalszerző és színésznővel megyünk tovább, a pop zene egyik legnagyobb ikonjával. 2026-ban megjelent albuma hatalmas sikert aratott, elnyerte a Grammy díjat a legjobb pop énekalbum kategóriában. Jelenleg is turnézik, több mint 80 ezer koncertet és több mint 1,6 millió nézőt vonzott világszerte. Lady Gagával és az Abracadabrával megyünk tovább a Sunshine-on. Hamarosan megnézzük, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, hozd meg velem 0620-316-3000.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Halott pénz nincsen véletlen, ez volt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Most pedig nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része ugyebár Zsák utca, munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíregyháznál. Sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben, mindemellett Szerencs és Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon két helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás a korlátozás és sebességkorlátozásra is kell számítani. A Mikepércsi úton, a 471-es főúton, Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Viszont ha Mátészalka közelében jársz, a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva halad. Ha bármit látsz, oszd meg velem, segítsük együtt autós társainkat 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés és mellé pedig Calvin Harris-től a Blessings-et játszom neked. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

villámgyorsan elrepült a Sunlight első órája, viszont a következő órában jövök majd egy kis horoszkóppal, sőt, mi több, foglalkozunk az egészségünkkel. De hogy pontosan miről fogok beszélni, az még egyelőre maradjon az én titkom. Ami nem titok, hogy Szia és Sompol közösével zárom az órát, utána

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555 555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. Marketing@sunshinefm.hu.

0: Despacito.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A Despacito után a Sunshine FM-en Katályi a terep, hiszen nincs vasárnap asztrológia nélkül. Összegyűjtötte, mit jósoltak mára június 14-ére a csillagok.
3: Akkor úgy érzi, szüksége lehet ma valakire, akinek kiöntheti a szívét. Munka után igyon meg egy limonádét a legjobb barátjával. A bika ma próbáljon meg minden felelősséget lerázni magáról, inkább rakjon rendet maga körül, ezzel a fejében is nagyobb rend alakul majd. Az ikreknek jó esélye van arra, hogy egy régóta dédelgetett titkos álma valóra váljon, most neki láthat tervei megvalósításának. A ráknak fontos erőpróbát kell ma kiállnia érzelmileg, nagyon valószínű, hogy most felszínre kerülnek az eddig kimondatlan vágyak és elképzelések. Az oroszlán napja tevékenyen rengeteg munkával telik, próbálja kihasználni a mostani pozitív energiákat arra is, hogy saját magával is foglalkozzon egy kicsit. Ez a nap rengeteg lehetőséget tartogat a szűz számára, igyekezzen minél hamarabb végezni a rutin feladatokkal, délután nagyszerű élményekben lehet része. A mérleg érzelmi szempontból különösen nehéz napnak néz elébe, megismerkedhet valakivel, akivel talán teljesen egy hullám hosszon vannak, valami mégis úgy érzi, távol tartja tőle. Hallgasson a megérzéseire. Akár párkapcsolatban él a Skorpió, akár egyedülálló, az elégedetlenség érzése arra készteti, hogy komolyan átértékelje céljait és elvárásait. Az igazsággal való szembenézés nem mindig fájdalommentes. Kedves nyilas, egy párkapcsolat befektetett energia nélkül nem tartható fenn hosszú ideig. Ahhoz, hogy megfelelően működjön az együttérés, alapvetően fontos a közös jövőkép. Nem ártana ezt átbeszélniük. A bak adjon magának annyi időt, hogy nyugodtan végig gondolhassa a jövőre vonatkozó terveit. Túlságosan is mozgalmas mostanában az élete, végre egy kis nyugalomra lenne szüksége. A vízöntő munkahelyén olyan változások történhetnek, amelyek teljesen átalakítják egyes emberekhez fűződő viszonyát, akiben eddig megbízott, arról ma kiderülhet, hogy visszaélt a bizalmával. A halak megérzései általában nagyon pontosak, de most nem árt megerősítést kérni a sejtéseire, mert lehet, hogy ezúttal téved.
2: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most pedig 1983-ba utazunk vissza a Sunshine-on Michael Jacksonnal és a Billie Jean-nel.
1: Sunshine FM Ost

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A nyár sokak számára a pihenés és az utazás időszaka. Akár tengerpartra, akár egy távoli országba készülünk, fontos, hogy ne csak a bőröndünket, hanem az egészségünket is felkészítsük az utazásra. Külföldi nyaralás előtt érdemes tájékozódni az adott ország egészségügyi előírásairól és az esetlegesen szükséges védőoltásokról. Fontos az is, hogy legyen nálunk az európai egészségbiztosítási kártya, illetve egy alapvető gyógyszercsomag, amely tartalmazza a rendszeresen szedett gyógyszereket, fájdalomcsillapítót, fertőtlenítőt és sebtapaszt. A nyári hőségben különösen figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. A kiszáradás gyorsan kialakulhat, főként hosszú utazások vagy strandolás során. Naponta legalább 2-3 liter vízfogyasztása ajánlott, és érdemes kerülni a túlzott alkoholfogyasztást. Az étkezések során is legyünk körültekintőek, ismeretlen helyeken csak megbízható forrásból származó ételeket fogyasszunk, és ügyeljünk arra, hogy az ivóvíz biztonságos legyen. Egyes országokban egyébként célszerű inkább palackozott vizet inni. Ne feledkezzünk meg a napvédelemről sem, használjunk megfelelő faktorszámú fényvédőt, viseljünk kalapot, és a melegebb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot. Egy kis elővigyázatossággal sok kellemetlenség megelőzhető, így a nyaralás valóban a kikapcsolódásról és a feltöltődésről szólhat. Én most vasárnap a The Weeknd-del és a Take My Breath-tel szeretnélek feltölteni, ezzel lüktetünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Jó zenék közte repül az idő, már el is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában bulvárkodunk egy kicsit, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. Most egy pici PH érték, utána pedig jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Hamarosan visszatérek.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakott belősre lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutásos baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegvédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is. A városvezetés a turisztikai csúcs szezon előtt szeretné csökkenteni a veszélyhelyzeteket, különösen azokon a részeken, ahol sok gyalogos, gyermek vagy idős ember közlekedik. A helyi sebészként és dolgozó önkormányzati képviselő Kerekes László szerint a balesetek gyakorisága miatt elkerülhetetlenné vált a korlátozás, bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói a harmadik darts matek országos csapatversenyen. A diákok az 5.-6. korcsoportos kategóriában végeztek az első helyen. A verseny különlegessége, hogy a matematikai és logikai feladatokat a darts sport elemeivel ötvözi, így a tudás mellett gyorsaságra, ügyességre és jó csapatmunkára is szükség volt. Az idei megmérettetésen több mint 13.000 tanuló vett részt, a döntőbe pedig 91 csapat jutott be. A debreceni csapat a derecskei regionális döntő megnyerése után szerepelhetett az Encsi szuperdöntőben. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleken kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. A szobában szuperhős figurák, játék, autók, színezők, könyvek, kártyajátékok és foglalkoztató fal is helyet kapott, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt barátságosabb és nyugodtabb környezet vegye körül a gyerekeket. A fejlesztést a BMW Group Gyár Debrecen támogatásával valósították meg a rehabilitációs részleg tetőterében. Az osztály 15 ágyon működik, a mozgásukban korlátozott gyerekek jellemzően 3-4 hetet töltenek ott, évente pedig mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítják. Nem kerül be a Csokonai Nemzeti Színház 2026-27-es évadának műsor tervébe a Primadonnák című előadás. A döntést Vadász Dániel igazgató hozta meg, miután a darab tervezett rendezőjének, Eszenyi Enikőnek a személye jelentős vitát váltott ki a társulaton belül és a nyilvánosságban. Az igazgató közleménye szerint az elhúzódó ügy kedvezőtlenül hatott a munkahelyi légkörre, ezért a társulat számára biztonságos és nyugodt munkakörnyezet megőrzését tartotta elsődleges szempontnak. A színház társulati ülést és anonim véleménynyilvánító szavazást is tartott, de a megosztottság fennmaradt, ezért a végső döntést az igazgató vállalta magára. A színház a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a belső kommunikáció fejlesztésére, és együttműködés kezdeményezett a Biztonságos Terek Alapítvánnyal a támogató munkahelyi környezet erősítése érdekében. Az ügy várhatóan az országos színházi találkozó egyik szakmai beszélgetésén is napirendre kerül.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, de ugyanakkor jó nálunk lesz az esernyő. A hajnali órákra 6-15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Betty, nagyon köszi a híreket. 4 óra múlt 4 perccel, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Hamarosan megnézzük, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620 316 3000. Az óra kezdődal a Ray Dalton és a Blood Running.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Az Aria Formut, ez volt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Diplo visszatér a countryhoz, a világhírű producer és DJ újabb fejezetet nyit country zenei kalandjában, és ennek első jeleként egyszerre két új dallal is jelentkezett. A rajongók már hónapok óta várták a Would You Still Love Me hivatalos megjelenését, miután Diplo és Whitcomb először bemutatták a dalt, a szerzemény Diplo záró fellépésének egyik csúcspontja volt, amelyet több mint 65 000 néző követett. A premiért megelőző napokban a két előadó közösségi oldalain is folyamatosan beharangozta a kislemezt, tovább fokozva a várakozást. Még ezt a dalt nem tudom játszani neked, addig az On My Mind-ot 2020-ból igen. Ez szól most jó hangosan a Sunshine-on.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomba a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Dessi és Youngfly közöse után nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része ugyebár Zsák utca, munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyíriesnél sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben, mindemellett Szerencs és Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon két helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás a korlátozás és sebességkorlátozásra is kell számítani. A Mikepércsi úton a 471-es főúton, Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Viszont ha Mátészalka közelében jársz a 70-es kilométernél, csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva halad. Továbbra is várom az útinfókat, segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Harry Styles-t és a Late Night Talking-ot játszom neked a Sunshine-on.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: a gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok 3-szor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes 3-szor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakulnak az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

után. El is érkeztünk a Szállájt harmadik órának a végéhez, viszont nagyon fontos információm van a számodra. Holnap reggel kezdődik a Sunshine 25, a nagy boom játékunk. Idén 25 éves a Sunshine FM, mi pedig nem egy tortával fogunk ünnepelni. Június 15 és július 10 között hallgass minket, figyeld a játék felhívó hangját, és légy te az ötödik szerencsés, aki bekerül adásba, és eséllyel indul a napi nyereményért. Nem kell más tenned, mint fülelned, figyelned a ketyegő hangot, majd hallgassa megérzéseidre. Amikor úgy érzed, hogy robbanni fog a bomba, akkor kiáltsd, hogy boom. Ha sikerült, akkor tiéd a napi nyeremény egyike, viszont ha nem, akkor ne csügg, egy Sunshine-os ajándékcsomagot kapsz. A fődíj sorsolás pedig július 10-én a Keltetőben fog megtörténni, de ejtsünk pár szót a fő nyereményekről is. A Gál Travel utazási iroda felajánlásából 3 napot, 2 éjszakát, 2 főre szóló wellness hétvégét nyerhetsz, félpanzióval az Aquaworld Resort Budapest elnöki lakosztályában. Sőt, mi több, nyerhetsz az Újház Farmcare felajánlásából egy hűtő-fűtő klímát felszereléssel együtt. Érdemes lesz minket hallgatni, hiszen rengeteg nyereményünk van számotokra. Minden hétköznap, minden műsorsávban, tehát Keltetőben, Juice-ban, délutánban és a Hallóban játszhatok majd. Most elbúcsúzom ettől az órától, a reklámot és a legfrissebb híreket követve visszatérek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos, semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulásokkal, nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlellére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni intercity és express vonatokra távolsági utazásnál helyjegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Az Ó Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízi disznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az Integritás Hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsíthatták meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint 3 egymással összefüggő vállalat nyerhette el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelések értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Cegédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a pollen terhelés felerősödött. A pázsitfű füllék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A szeles időben most fejfejes migrén előfordulhat, ingerékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatunk. A maximumok 24-29 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 2, 1, a legfrissebb híreket követve 5 óra után 4 perccel a Sunlight utolsó órájába kezdünk bele. Ebben az órában hozok kelthető visszatekintőt és programajánlót is, de a térség ritmusa is velem lesz. Alex Warrennel és a Fever Dream-mel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Benzonbon, Mystica, Magical, ez szólt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig visszatekintünk a pénteki keltetőbe, és közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jó kedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz?
3: Türelem. Na, türelem, vagy ebből baj lesz?
2: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy önyökkel is nyomkodja a telefon.
3: Hát valahogy el kellett.
4: Az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
3: Na, az enyém meg reggel haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
2: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit.
4: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutin pályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni, azt láttam,
3: neked
4: hogy valaki
3: volt,
4: az...
3: ilyen rutin pályás vizsga külön?
4: Idős vagyok, igen.
2: Idős.
4: Igen, felnőttem hozzátok.
2: Az kemény. Nagyon ritkán nyomtam még meg a durát tanulóvezetőre. Én az oktatóra vagyok ideges ilyenkor, tehát nem a tanulóvezetőre, tehát nem ő a hibás, talán nem jó, mert megint fogok kapni az oktatóktól, de őket is szeretem csak, meg nagyon sok oktató barátom is van. Ez egyébként tényleg olyan, mert nekem is szokták mondani ismerősök, hogy jaj, ez a műsorvezető milyen idegesítő volt, vagy valami, vagy ez a zene milyen rossz, miért játszátok ezt a zenét, vagy miért nem játszatok ilyen zenét, tehát az én miunkánkra is van kritika.
4: Mindenre van.
2: Így van, így van. És mi ezt elfogadjuk. Úgyhogy kedves oktató, ti is tegyétek ezt.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan azt megszokhattad, Katáé lesz most a terep. Összegyűjtötte a térség legtöbb program lehetőségeit. Ha van szabadidőd, de nincs ötleted, akkor fülelj.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az Országos Színházi Találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szemszájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a Nyíregyházi Rózsakerti Színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese musicalje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós, süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

Dr. Béres és Mangó Rájsz közöse után elérkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárom a mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on is. Ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Találod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3A Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Új vezetőket neveztek ki a nemzetbiztonsági szolgálatok élére. Orbán Viktor szerint ellenzékből kell újjászervezni a Fideszt. Egyre több gyermek kerül kórházba lenyelt gombelem miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új vezetőket neveztek ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére. A belügyminisztérium közlése szerint június 14-től Tóth Szabolcs dandártábornok irányítja a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetésével Annó Zsolt Antal ezredes bízták meg. A személyi változásokra azt követően került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnök június 13-ai hatállyal felmentette a négy Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A tárca szerint a kinevezések célja a szolgálatok folyamatos és hatékony működésének biztosítása. A választási vereség után átalakítaná a Fideszt Orbán Viktor. A párt tisztújító kongresszusán a volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesznek kormányzó pártból ismét mozgalmi közösségé kell válnia, és folyamatosan kormányképes állapotban kell maradnia. A kongresszuson több felszólaló is értékelte a kudarc okait. Hídvégi Balázs szerint a gazdasági nehézségek és a kegyelmi ügy is hozzájárult a vereséghez, míg más küldöttek a korrupciós vádak kezelését, valamint a fiatalok megszólításának hiányosságait emelték ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott, őszre megújult szervezettel kell készen állniuk arra az esetre, ha a kormánnyal szemben nőne az elégedetlenség az országban. A Helypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet figyelmezteti a szülőket, mert egyetlen hét alatt négy gyermek került hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem miatt. Az egyik kisgyermek állapot olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtődő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. A szakemberek hangsúlyozzák, a gombelem különösen veszélyes, mert a nyelőcsőben rövid idő alatt is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket is okozhat. Arra kérik a szülőket, hogy lenyelés gyanúja esetén azonnal forduljanak sürgősségi ellátáshoz, ne adjanak enni vagy inni a gyermeknek, és ne várjanak arra, hogy az elem magától távozzon. Szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, mert nem zárható ki koli baktérium jelenléte az egyik termékben. A visszahívás a Dulánó Ertlender szelet 240 g-os szalámit érinti, amelynek minőség megőrzési ideje 2026. július 3-a. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a termékben esetlegesen jelenlévő koli baktérium súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást is okozhat. A fertőzés különösen csecsemőknél, várandós nőknél és legyengült szervezetű embereknél lehet veszélyes. A Lidl arra kírja vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe, az árát nyugta nélkül is visszatérítik. A tavalyi rekord után 2026-ban ismét csúcsot dönthetnek az elektromos autó globális eladásai. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2025-ben világszerte több mint 20 millió új villanyautót regisztráltak, ami 20%-os növekedést jelentett egy év alatt. Ez azt is jelenti, hogy minden negyedik új autó már elektromos volt. Európában különösen erős volt a bővülés, az értékesítések több mint 30%-kal emelkedtek. Az IEA szerint idén az elektromos járművek globális új autópiaci részesedése a tavalyi 25%-ról közel 30%-ra nőhet. A közel-keleti háború és az olajpiaci bizonytalanság tovább erősítheti az átállást, mivel a villanyautók üzemeltetése egyre nagyobb megtakarítást jelenthet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 408, az eurót 352, a svájci frankot 383, az amerikai dollárt 304 forintos áron jegyezte a bank. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk térségünkben, és elszórtan főként rádiunk vétel közvetében. Egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A hajnali órákra egyes tájainkon páraködés képződhet, hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Videórádiózás, kellemes vasárnap estét mindenkinek, Hello Sunshine FM, mozis műsorunkban pedig már is mondom, hogy ma mire számíthatsz. A Netflixre nemrég felkerült az új Jackson dokumentumfilm, ugye Michael Jackson kényes gyermekmolesztálási ügyére és ennek a perére fókuszál. Ezeket pont nem érintette a róla szóló mozifilm. A magyar Netflixező körében is hódít egyébként, és a nézettség élén van Jacko legújabb doku sorozata. Jövő héten érkezik a mozikba a Toy Story 5, a régóta várt folytatás, de ezen a héten meg megjött a leleplezés napja. Steven Spielberg grandiózus, hidegrázós, földön kívüliekkel kapcsolatos filmje. Bővebben fogunk majd ezzel az alkotással is foglalkozni, hiszen ez megérdemli az év skifije, amiről beszélünk. Kérem szépen, mindezt sok jó zenével körítjük, úgyhogy számítok rád ma is!

Csak jó zene a Sunshine FM-en, rádiunk, mozis és filmes műsorát hallod, és persze a streaming világában is otthon vagyunk. Most például a Netflix házatájáról szól hírem, Michael Jackson ugyanis jött, látott és meghódította a magyar Netflixet is. Ugyanis Jacko életét dolgozza fel egy új háromrészes doku sorozat, ami a poplegenda 2005-ös molesztálási perének részleteit taglalja. Ugye hát egymás után jönnek a világhírű énekesekről, előadó művészekről szóló életrajzi drámák. A Michael például ugye legutóbb áprilisban debütált, amiben Michael Jackson saját unokaöccse alakítja Jackot. Most azonban megérkezett a Netflixre az Ítélet alcímet viselő doku széria is, ami az énekes nagyport kavart 2005-ös bírósági ügyét dolgozza fel, mint ismeretes Jackson gyermekmolesztálással vádolták meg, végül azonban minden vádpont alól felmentették. A széria nem pusztán a kivételesen nagy média figyelem övezte botrány dolgozza fel, de azt is megkísérli felidézni, mi történt valójában a tárgyalóteremben, ahová egyetlen kamera sem férkőzhetett be. A sorozatban esküdtek, újságírók és szemtanúk sokasága szólal meg, a védelem és a vád képviselői egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy a saját nézőpontjukból rekonstruálják az eseményeket. Szóval már a nézettségi lista csúcsán a Michael Jackson Ítélet címet viselő háromrészes doku sorozat, ami bizony az érzékeny pontokat is feltárja elénk, nem úgy, mint a mozifilm Michael Jackson életével kapcsolatban.

Sunshine FM. Első óránkat egy friss filmes hírrel zárjuk, hiszen jön a Toy Story 5, amire hát sokan már évek óta várnak, és nemrég lezajlott a Toy Story 5 sajtóvetítése is, és az első reakciók alapján a legendás széria 30 év után is remek formában van. A kritikusok szerint a film egyszerre vicces, érzelmes és szívmelengető, többen pedig a franchise legjobb részeihez hasonlították. A történet szerint főhősünk Woody újra találkozik Buzz-zal és a régi csapattal, amikor egy tablet-szerű eszköz új kihívás elé állítja a játékokat. A film a technológia és a játékok közötti különbségeket is boncolgatja, miközben megőrzi a sorozat érzelmes hangulatát. A film június 18-án, avagy jövő hét csütörtökön érkezik a mozikba a Disney gondozásában.

0: a gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok 3-szor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes 3-szor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország-Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakulnak az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósmai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium ért el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A pollen terhelés elkezdődött, a jövő hét elején valamelyest csökkenhet. Térségünkben hideg front érkezett zivatarokkal, helyenként heves viharokkal, ami miatt fejfájás, migrén előfordulhat. A maximumok a folytatásban 21-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

Hello filmrajongók és mozi fanok, ez itt a Sunshine FM. És második óránkat leginkább ma az új Spielberg filmnek szenteljük, hiszen a héten bemutatásra került a leleplezés napja. Mi történne, ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül, ugye? Ha valaki kézzelfogható bizonyítékkal állna eléd, te vajon félelmet éreznél? Megérkezett az év legjobban várt filmje a mozikban, és ezzel 7 milliárd ember szembesül az igazsággal. A Universal Pictures bemutatja ugyanis Steven Spielberg vadonatúj eredeti rendezését, amelynek főszerepében Emily Bluntot láthatjuk, de Josh O'Connor, Colin Firth is a szerepekben. A forgatókönyvet Spielberg történetéből David Koepp írta, aki korábban már számos ikonikus filmen dolgozott együtt a világhírű rendezővel. Például az ő művük a Jurassic Park, az Elveszett világ, az Indiana Jones filmek. Ezek az alkotások együttesen több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el világszerte. Koepp nevéhez fűződik például a 2025-ös Jurassic World újjászületés forgatókönyve is. És hát ugye Steven Spielberg a film történet egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású alkotója, minden idők legnagyobb bevételt termelő rendezőjeként, olyan klasszikusokat jegyez, mint a Cápa, E.T. a Földön kívüli, az Indiana Jones filmek vagy a Jurassic Park. Munkássága 3 Oscar-díjat is kapott, egy olyan grandiózus alkotással állunk szemben, amit azoknak is ajánlunk, akik nem olyan moziba járósok, ez tényleg az a film, amit a nagyvászon kell látnod, mert hogyha a Spielberg a földön kívüli témát veszi elő, az mindig hidegrázós és székhez szögező élmény. Ennyit tehát a felvezetésről és a háttérről, néhány jó zene múlva pedig elmondom, hogy pontosan miről szól a leleplezés napja. A

Hello, Sunshine-osok! Kellemes vasárnap estét mindenkinek, és ahogy az előbb ígértem, már nagyon sok érdekes dolgot elmondtam a Leleplezés napja című Spielberg film hátteréről, készítőiről, most viszont jöjjön a film tartalma. A Leleplezés napja Spielberg grandiózus újdonsága arról szól, hogy hogyan reagál az emberiség arra a sokkoló pillanatra, amikor visszavonhatatlan bizonyítékot kap a földön kívüli élet létezésére, és az idegenekkel való kapcsolat felvételre. A sztori középpontjában egy kézzelfogható globális leleplezés áll, amelyből kiderül, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban. A cselekmény azt is vizsgálja, hogyan omlanak össze a megszokott struktúrák, és hogyan uralkodik el a bizonytalanság, a félelem, vagy éppen a remény a föld 7 milliárdos lakosságán. A sci-fi a klasszikus UFO mítoszokat és a titkos kormányzati összeesküvések leleplezését is érinti. A film főszerepeiben pedig olyan elismert színészek vannak, mint Emily Blunt, Josh O'Connor és Colin Firth. A produkció már most csütörtöktől megtekinthető a mozikban, amiről egyébként már megérkeztek az első vélemények, az év sci-fieként emlegeti mindenki, és Spielberg utánozhatatlan munkásságának egy kimagasló produkciója ez a film. Ajánlom tehát mindenkinek jó szívvel, hogy menjen el, és ezt tényleg a moziban nézze meg.

lassacskán búcsúzik műsorunk, az elmúlt két órában a Sunshine Cinemát, rádiónk mozis műsorát hallottad. Tudod, nálunk minden a filmek világáról szól, vasárnap esténként, friss mozi infókkal, exkluzív érdekességekkel, sztárhírek, bulvár a filmvilágból, erre a jövő heti adásban is számíthatsz. Most viszont búcsúzzunk, mindenkinek további kellemes vasárnap estét, jó pihenést és sikeres felkészülést kívánok a hétfőre. Váci Zolit hallottad az elmúlt két órában, a jó filmek legyenek veled, na meg a jó zenék is. Csokolom!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorúan fellépne az orvosbárók ellen a kormány. Három körözött férfit hoztak haza külföldről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket. Eljárások indulhatnak volt kormányzati szereplők ellen. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorú fellépést ígért az úgynevezett orvos bárókkal szemben hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Mi Hazánk képviselőinek kérdésére azt mondta, a Tisza kormány olyan erős, fenntartható állami egészségügyet szeretne, amely mindenkit egyenlően képesen látni. Ehhez újra kell szabályozni az állami és a magánellátás közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat és meg kell szüntetni a szürke zónás megoldásokat. Hegedű szerint valódi ellenőrzésekre és érdemi visszajelzési lehetőségekre van szükség a betegek, tartozók és dolgozók részéről is. A szabad szülészorvos választás ügyében szakmai és női érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetnek majd. A miniszter szerint nem a régi rendszer automatikus visszaállítása, hanem az intézményekbe vetett bizalom erősítése lehet a megoldás. Végül az állami vezetők VIP ellátásának felülvizsgálatát is ígérte. Három nemzetközi körözés alatt álló férfit szállítottak haza Magyarországra az elmúlt napokban, a magyar rendőrök külföldi hatóságokkal együttműködve. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint június 4-én az Egyesült Államokból hoztak haza egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott 2 év 6 hónap fegyház büntetés letöltése miatt köröztek. Egy nappal később Beirutból szállítottak Magyarországra egy szír férfit, aki ellen szintén embercsempészés miatt adta ki nemzetközi elfogató parancsot, és aki álnevekkel próbálta elkerülni az elfogását. Június 6-án Dubajból hozták haza Erl Lászlót is, aki befolyással, üzérkedés miatt kiszabott 3 éves szabadságvesztés elől szökött külföldre. A férfit a médiában korábban a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették, neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5,5 év szabadságvesztésre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei felderítők széleskörű kutató munka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5,5 éves szabadságvesztés letöltését. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az Integritás Hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsították meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint 3 egymással összefüggő vállalat nyerhette el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelés értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Az Integritás Hatóság vezetője arról is beszélt, hogy korábban politikai nyomás és megfélemlítés érte a vizsgálatok miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a következő napokban már kedden például sok napsütésre számíthatunk, addig egy-egy futószápor zivatar nem kizárt, a maximumok 21-26 fok között alakulnak.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Virtolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor